0: Sme na stretnutí speváckých zborov 220 rokov, 220 hlasov, ktoré v kostole svätého Jozefa v Budapešti zorganizoval Slovenský spevácky zbor Ozvena, hovorí jej vedúca Zuzana Hološiová.
1: Nápad prišiel z toho, že 300 ročná bola Vekeská čaba a tam bol veľký koncert a mali podobný názov tento koncert, že 300 rokov, 300 hlasov. Keď som počula ozaj od farára, že tento rok, celý rok oslavujú tým, že 220 ročný je tento kostol, tak som sa rozhodla, že áno, predsa len urobíme tento festival a stretneme sa 220 na javisku.
2: Koho ste pozvali? Ako sa pozbierali práve tieto zbory?
1: My máme za to už 9. festival, tak to znamená, že máme veľmi dobré kontakty so susednou krajinou, teda so Slovenskom, taktiež aj z Vyšehradskú štvorku sme vždy zavolali na tieto festivály a teraz tak som si myslela, že namiesto Poliakov teraz pozveme ten nemecký zbor, ktorých z úcty musíme pozvať, lebo tento kostol postavili nielen Slováci, ale aj Nemci. Takže pozvali sme aj jeden nemecký zbor, ale ostatní sú naši priatelia dlhé 10-20 rokov.
2: A aký to bol pocit, keď ste teraz skúšali spolu? Tých 220 hlasov znelo spolu. Ako ste sa cítili v polohe speváčky?
1: Musím povedať, že ma vytriaslo poriadne, lebo takéto ešte nebolo tu v tomto kostole, a že po slovensky odzneli. Tá akási mi krásna, keď sa to ozvalo, tak za to nebolo každodenné. A ja si myslím, že každému to bude pripomínať to, že spoločne myslíme na našich predkov.
2: Ozýva sa tu hlas vašich predkov, ako sa tu ozývajú aj dve ozveny v tomto zveakom 220 člennom zbore. Tak aký kontakt máte s ozvenou zo Slovenska?
1: Vieme, že je jeden veľký kolektív ozvenárov. Viackrát nás pozvali, aby sme sa zúčastnili na ich ozvenárskom festivale a v budúcnosti to urobíme. My sa už viackrát stretli s jednotlivými, ale vieme, že bude jeden festival ozvenárov na Slovensku, takže tam sa chystáme, pripravujeme sa.
2: Je veľmi pekná vec, že aj po 220 rokoch tu znie slovenské slovo aj na slovenských svätých omšách každý mesiac v tomto kostole. Ale ako vidíte budúcnosť ozveny? Koľko mladých sa zapojí do vašej práce? Ako získať mládež?
1: Ide o to, že to si ako uvedomujeme, že ozvena má taký kolektív, ktorý je už, tak poviem, že blízko dôchodku, alebo už na dôchodku. Lebo títo ľudia majú na to čas, aby si sa spolu stretli, aby si zaspievali a dobre sa cítili spolu. Takže tento kolektív nejako nevylučuje, ale veľmi ťažko prídu k nám 20 ročne alebo pod 20 rokmi. Ale za to pri každom veľkom koncerte sa nám pripájajú ľudia.
2: Az ozvena karnagyaként milyen érzés és mekkora kihívás a 220 tagú közös nagy énekkart vezényelni?
3: Felemelő és igazán magával ragadó érzés.
0: Hovorí dnes už nebohý Péter Pálinkás.
3: Én még csak kisebb létszámú énekkarokkal dolgoztam, úgyhogy ez egy varázslatos élmény, mondhatom. Remélem mindenkinek, mert a templomnak remek akusztikája van, és ezt nagy élvezettel éljük meg.
2: És gondolom az is érdekes lehet önnek is, hogy nemzetiségileg is egy nagyon vegyes társaságról van szó, hiszen vannak köztük magyarországi németek, magyarországi szlovákok, szlovákiai szlovákok, sőt csehek is.
3: Igen, ez valóban így van, de hát ezért élünk Közép-Európában, hogy itt egy nagy-nagy népkavalkád volt. Jó magamnak is, vannak horvát őseim, francia őseim, sváb őseim, tehát az ember is sorolná, hogy mennyi minden vér keveredik itt, de ez így van rendjén, és ez szerintem így szép és jó.
2: És ebben a 220-as kis éneklőtengerben az Ozvena kis csapata, akiknek nemrég állt az élére, milyen kapacitásokkal rendelkezik, milyen énekkar az Ozvena, milyen velük dolgozni?
3: Elsősorban amatőr kórus lévén lelkes, és nagy elánnal fognak a munkához. Kicsit meg kell őket fogni keményebben, de azt hiszem, hogy jó úton járunk, és ez jó.

0: To nám už spieval nemecký spevácky súbor z 18. obvodu Budapešti Liederschatz. Diriguje ho Zuzana Nagyová.
1: 18. kerületi német származású polgárok egyesületének vagyunk a kórusa. A kerületben rengeteg a nemzetiség, több mint más kerületben, és az ottani szlovákok kerestek meg minket, mégpedig azért ennek az aktualitása az, hogy a templomot annak idején németek és szlovákok alapították, és így, hogy legalább egy német kórus is részt vegyen ezen a hangversenyen, így kerültünk ide.
2: Sőt, ha jól tudom, akkor az önök specialitása a német népdal, a népi énekek és az egyházi énekek.
1: Igen, hát legalább 250 dal szerepel a repertoárunkon, aminek az egyharmada német népdal, és köztük nagyon sok magyarországi német, és egyharmada pedig kifejezetten egyházi ének, hiszen a németek életének ez egy nagyon fontos eleme, és rengeteg olyan program van, ahol kifejezetten egyházi dalokat kell énekelni, és ezt mi nagyon szívesen tesszük.
2: És hogy érzi, milyen lehetőségeket rejt most ez a kapcsolatfelvétel, hogy számos szlovák, sőt egy cseh kórussal is meg tudnak ismerkedni. Szlovákiában, Csehországban is él német kisebbség is, tehát lesz-e ennek folytatása, szeretnének együttműködni?
1: Korábbi években is volt már olyan hangverseny, ahol egy-egy adott kerületben ilyen multikulturális műsor volt az ott lévő más nemzetiségekkel, és én azt szeretném, jó lenne, hogyha a kerületünkben is így, amikor nálunk van nemzetiségek napja, akkor mindenki ott van, de így ilyen egy-egy nemzetiség között jó lenne szorosabb kapcsolat, és ez biztos, ez segíti.

0: Na stretnutí 220 rokov, 220 hlasov, ktoré sa konalo v októbri 2019 v Budapešti, bol prítomný aj evanjelický zmiešaný zbor z Bekešskej Čaby. Jeho dirigentkou je Katarína Kutejová, rodená Abloncijová.
1: Békés Csaba 300 éves volt tavaly, igen, és akkor eszembe jutott, hogy milyen jó lenne összehozni 300 énekest, és ez egy álmom volt egyébként, megálmodtam, és akkor megszerveztem, engedélyt adott a város, és a 300 év 300 hang koncertet tavaly megtartottuk, és az itteni kórus találkozó szervezője, Hollósi Zsuska, ő volt az, aki 220 év 220 hang címen ezt a fesztivált most megszervezi ennek a nyomdokán. És ugyanilyen sokan fogunk most énekelni.
2: Milyen az együttműködés Ozvenával?
1: Onnan ered, hogy Sutyinszky János volt az Ozvena karnagya, és a mi kórusunknak is Sutyinszky János volt a karnagya, úgyhogy ez elég erőteljes kapocs, és utána én 23 évvel ezelőtt vettem át a kórus vezetését, és a kapocs úgy maradt meg, hogy mi szívesen megyünk szlovák kórus találkozóra, világi kórus találkozóra, és meg egyházi kórus találkozóra is járunk, és az Ozvenával rendszeresen találkozunk ezeken az alkalmakon, és legutóbb pedig Sutyinszky János tanár úrnak a születésnapján találkoztunk, ahhoz kis kórus találkozót szerveztünk Békés Csabán. A kórusunk Békés Csabai, és természetes, hogy szlovák ajkúak is vannak, és rendszeresen énekelünk szlovák nyelvű műveket is. Például tavaly ezen a Békés Csaba 300 koncerten megkértem Sutyinszky János tanárurat, hogy három Tranosziusz éneket dolgozzon fel négy szólamra fúvós zenekari kísérettel, és például erre a kórus találkozó mindhármat elhoztuk. A kórusunkban 45-en énekelnek jelen pillanatban, de bárki jöhet bármikor. Tudom, hogy az a nevünk, hogy Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar, de nem csak evangélikusok énekelnek nálunk, hanem katolikusok, reformátusok is, tehát egy ökumenikus énekkarról van szó. Hetente egyszer próbálunk, és mindenféle egyházi ünnepeken énekelünk, de a város szívkeringésébe is benne vagyunk, és minden városi rendezvényen is ott vagyunk, tehát az ilyen városi kórus találkozókon, például karácsonyi koncerteken és egyebeken is együtt énekelünk a többi kórussal.

Okej, mamy, przetwór i nagrać.

0: Ako spomínala Zuzana Hološiová, Čemerania predviedli skvelé predstavenia Malá furmička slovenskú svadbu a Furmička tradičný slovenský bál. Vedúcou furmičky je Alžbeta Szabová.
1: Évről évre, illetve hát legalább minimum két évente meg kell mérettetni magunkat, hogy hol tartunk szakmailag, hol tartanak a táncosok, és nagy kihívás, ugye most már szinte minden témát feldolgoztunk, és ez most egy nagyon nagy kihívás volt, hogy megint vajon mivel álljunk elő, hát ugye így került bemutatásra most ez a bál.
2: Respektíve malá svadba csemerská.
1: Természetesen ez is egy elvünk, hogy amikor egy generáció az oviból kirepül és felcseperedik a malá furmicskába, akkor a csömöri lakodalmat azt elő szoktuk venni, leporoljuk, ügyköntösbe öltöztetjük, mert imádjuk, amikor ebből a pici kis gyerekekből mamikákat, nénikákat, keresztmamákat, anyukákat tudunk varázsolni, és ők maguk is imádják, nagyon értékelik, hogy a fejkendő ott van a fejükön, és tudják azt, hogy milyen ünnephez, akár egy nagymama vagy egy keresztmama, hogy öltözött.
2: A napadlo mi, že nie všetci v takomto veku vedia, že čo znamená tá svadba, čo znamenajú tie zvyky, ale v Čemeri, Čemer žije vlastne folklórom, takže možno tie malé deti v tomto vyrastajú, že predsa len tieto pesničky a zvyky už nejako poznajú vďaka vám. Ako sa pripravujete na takúto kvalifikačnú súťaž?
1: Azért időben el szoktunk kezdeni készülni természetesen, mert lelkiismeretesen kell, elő kell készíteni a viseletet. Először is ugye ki kell találni a témát, majd a hozzá a kellékek, viseletek, hiszen nálunk a próbákon is ott vannak a kiegészítő dolgok, ugye, hogy hitelesen tudjunk készülni. Hónapokkal előtte készülünk. A gyerekekre visszautalva azt azért szeretném elmondani, hogy mi amikor a buszra felelünk, akkor mi énekelünk. És a gyerekeknek ezért könnyű dolga van, hiszen valóban, ahogy említetted, ebben nőnek fel, és az énekeket ők maguk a napköziben az iskolába is énekelik. Úgyhogy természetesen az énekekkel, táncokkal, koreográfiákkal készülünk, és még egy érdekes dolog, hogy a kicsik azok állandóan ott vannak a nyomunkban, és azokban a táncokban, amikben még nem nőttek bele, és még nem léptek fel velünk, azokat ők már tudják, és a szünetekben ezt is gyakorolják. Tehát így könnyű egy minősítő felkészítés, hiszen a lépéseket ők ellopják tőlünk.
2: Predpokladám, že všetci čakajú zlatého škovránka a ešte niektorí sa kvalifikovali aj nejaké hodnotenie kóty.
1: Nekem a gyerekek nagyon fontosak. A minősítőtől és mindentől a legfontosabbak a gyerekek. És én éppen ezért én mindig úgy készítem fel őket, hogy mi nem azért megyünk minősítőre, hogy mi aranyat kapjunk, hanem azért megyünk a minősítőre, hogy a hozzáértő szakemberek elmondják a véleményüket, elmondják azt, hogy esetleg mit kell jobban csinálni. Úgyhogy itt senki nem fog sírni, hogyha egy ezüsttel, vagy még ezüsttel se bronzzal, vagy csak egy köszönömmel térünk haza. Természetesen azért mindenki bízik benne, hogy jól felkészültünk, és valamivel azért haza tudunk térni a tarsolyunkba.
0: Rozhovor s vedúcou folklórneho súboru Furmička z Čemera Alžbetou Szabovou pripravil Jan Venčík.

vašu ďadku našu, aby ste ho pripravili k tomu milému sobášu.

0: Sme na kvalifikačnej prehliadke Slovenský škovránok, ktorá sa konala 14. októbra v Telegerendáši. Miestny spevácky zbor Borovka vedie Erika Szatmáriová-Balogová.
1: V nyíregyházi szlovák énekeket gyűjtöttünk, állítottunk össze erre a mai minősítőre, és ennek a kis dalcsokornak az ihletője Pintér Tibor Nyírségi Táncok című koreográfiája volt. Nagyon sokat készültünk rá, több hónapja gyakoroltunk erre a mai megmérettetésre. Hihetetlenül nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy az idei évben mi legyünk a házigazdái ennek a rendezvénynek, és borzasztó sokat készültünk, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy a hozzánk érkező vendégek és a fellépő csoportok is jól érezzék magukat nálunk. Nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy megnézhettem a többi csoportnak a fellépését, előadását. Nagyon színes az összetétel, mindenki másképp dolgozza föl a saját településének a hagyományait, és ugye most is láthattunk többféle lakodalmas összeállítást, illetve rendkívül szép hangú és nagyon jól összeállított dalcsokrakat és előadásokat. Öröm volt végignézni. Mindenképpen nagy motiváció. Most, hogy kiemelt aranypacsirta díjat kaptunk a csoporttal, elmondhatatlanul boldogok vagyunk. És ez egy olyan visszajelzés, hogy ez így kell tovább folytatnunk, és továbbra is becsülettel és szívből megdolgozni, így folytatni a további munkánkat.
0: Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž celoštátnej kvalifikačnej prehliadky Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský škovránok, ktorá sa konala v októbri 2023 v Telegerendáši. Rozhovory pripravil Ján Benčík. Sobotnejšie vysielanie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 13-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku. I ovoga ponedjeljka pripremili smo pregled najvažnijih događaja iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoj i svijetu. Govorit ćemo o 30. obljetnici Bajske fišijade, jedne od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Mađarskoj, te obnovljenom običaju pranja na Dunavu u Mohaču. Donosimo i razgovor o uspjehu hrvatske etnopop skupine Lelek nakon nastupa na ovogodišnjoj Euroviziji. Uz to slijede najnovije vijesti, izvadak iz hrvatskog tiska, pregled kulturnih i društvenih događanja te vremenska prognoza. Ostanite s nama tijekom sljedeća dva sata.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békés Szent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindelyes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik, a legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, az oltár díszítő fafaragások Dunajszki Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Korodi Beatrix, a ferences szegény gondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Szeferino alapítvány elnöke lesz a vendégünk. Majd Nagy István, a közmédia Roma műsorainak szerkesztője érkezik hozzánk, aki idén Roma kultúra nagykövete elismerést kapott. A riporter Tóth Ikenikő.

0: A portré vendége Kóródi Beatrix, rendi neve alapján Mária Veronika nővér, a ferences szegény gondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke. Az ő kettejük együttműködése nem olyan rég kezdődött. Gyula 3 évvel ezelőtt úgy érezte, hogy az Isten feladatot bízott rá, hogy a környezetében élő cigány testvérek összetartását támogassa hitbéli megerősödésük révén. Gyula a feladathoz segítőkre is talált. Az esztergomban szolgáló ferences szegénygondozó nővérek által, akik több tevékenységük mellett cigánypasztorációval, vagyis a romák lelki gondozásával is foglalkoznak. Mindketten küldetésüknek érzik, hogy az evangéliumot a szeretet nyelvén megismertessék azokkal, akiknek szükségük van rá. Köszöntöm a stúdióban Kóródi Beatrixot, rendi neve alapján Mária Veronika nővért, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnökét, és Farkas Gyulát, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnökét.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ki hallgatja a rádiót.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttek így ketten, és hogy kettőjük között most milyen hivatásbeli kapcsolódás van esetleg, vagy milyen közös cél, amin dolgoznak, az ugye ki fog derülni. Az önök életének bemutatása által megmutatjuk azt, hogy milyen utat jártak be addig, amíg az isteni gondviselés által megismerhették egymást, és jelenleg egy közös cél érdekében a cigánypasztoráció területén a cigány emberek lelki gondozásával foglalkoznak különböző módon. Kezdjük a bemutatást, azt gondolom, Veronika nővérrel. Szólíthatom így, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ön ugye Gyöngyösön született, 10. gyermekként a családban. Milyen volt a gyermekkora? Nagy családban talán elég hamar megtanulja az ember megosztani másokkal a javait, mindenét, bármit, akár még az idejét is. Milyen mintát kapott a szüleitől? Mennyire voltak a szülei mások felé fordulók, segítők, befogadók?
1: Azt hiszem, hogy így a gyerekkoromban, meg így fiatal koromban is azért így nagyon sok példa áll előttem így a szüleim életéből. Így nagyon emlékszek, hogy anyukám, ő egy ilyen, mind a ketten nagyon milyen hívők voltak. És anyukám, emlékszem, mikor így mesélte, hogy ilyen nagyon fiatal lányka volt még, és egy rokont ment meglátogatni, és volt nála egy kis ennivaló, és megállította őt egy szegény ember, és hát, hogy így odaadta neki az ennivalóját, ami az ő uzsonnája lett volna, és hogy utána azt érezte, mintha egy ilyen meleg kéz megsimította volna az arcát, és ezt mindig úgy mesélt el, hogy ő úgy gondolja, hogy őt akkor a jóisten megsimogatta ezért, hogy így jót tett. És így az életükben én később is azt láttam, ahogy így a például apukámnak a keresztapját, ahogy így befogadtuk, nem nagyon volt időskorában olyan családtag, aki így gondozta volna, és emlékszek, hogy ott lakott nálunk, így a szobából le lett kerítve egy része a Boldizsár bácsinak. Akkor később anyukámnak a testvérét fogadtuk be, szintén ott lakott nálunk így időskorában, és hát így főleg így a szüleim így gondozták, segítették őket. Anyukám így a Karitászban is részt vett, és így emlékszek, hogy ott a házunk mellett a játszótéren nagyon sokszor volt egy hajléktalan, akit egyébként így ismertünk, és anyu mindig vitt le neki ebédből, ami megmaradt, és adta oda neki. Tehát, hogy nagyon sok ilyen példát láttam, ahogy ők így másokon segítenek, meg mások felé fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így gyerekkoromban így már nagyon magamba szívtam, így öntudatlanul is, hogy ez a példa ott állt előttem.
0: Igen, ahogy mondják, hogy a gyerekek a szülők példáját követik, az ő lábnyomukban haladnak legtöbb esetben, és ugye itt most egy pozitív példát hallgattunk, de mennyire volt ebben szerepe annak, hogy a szülei hitben járók voltak, és hogy az ő Isten iránti szeretetük mennyiben volt befolyással arra, hogy hogyan nevelték a gyerekeiket?
1: Hát szerintem az eléggé befolyással volt, mert így arra így nagyon emlékszek, hogy így minden vasárnap együtt mentünk a templomba, szentmisére, így gyerekkorunkban, bár én még ugye az a előző rendszer idején nőttem fel, ahol még nem volt dicsőség az, hogy hittanra járunk, de minden testvérem én is jártunk így hittanra, tehát így apukám például ő mérnök volt, gépészmérnök, és mondjuk előléptették volna, hogyha belép a pártba. De ő mondta, hogy ő nem fog a templomba majd az oszlopok mögött megbújni, csak azért, hogy titkolja a vallását, és mondta, hogy ő inkább nem lép be a pártba, és így soha nem is nevezték ki mondjuk így magasabb pozícióba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek anyukám, amikor csak tehette, ő szinte akár minden nap misére ment. Tehát, hogy ezt a példát azért így nagyon láttuk gyerekekként otthon, meg közösen imádkoztunk így étkezések előtt, esti imák. Tehát, hogy ezek azért így nagyon mélyen belém ívódtak. Még akkor is, hogyha abban az időben nekem mondjuk nem volt egy nagyon mély személyes istenhitem, de azt gondolom, hogy ez így nagyon megtartott nagyon sokáig engem.
0: De az alapokat megkapta.
1: Igen.
0: És az, ahogy elmondta, hogy az édesapja nem volt hajlandó megalkuvóvá válni, úgyhogy közben 10 gyermeke volt. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember még akkor sem adja fel az elveit. Én azért tartom fontosnak ilyenkor, hogy ugye a téma is fontos, amiről beszélni fogunk, a cigánypasztoráció, de azért tartom fontosnak, hogy megismerjük az embert, azt, aki ezzel foglalkozik, hogy hogy jutott odáig, hogy az ő személyes sorsa az milyen volt, és most áttérnék Gyulára, ugye Gyula Esztergomban született, ő egy 4 gyermekes családban. Milyen gyermekkorra emlékszik vissza? Milyen volt az a cigány közösség például? Mennyire volt meg az összetartás az ön gyermekkorában? Mi az, ami úgy nyomot hagyott önben?
2: Hát én nekem, amikor még kicsike gyerek voltam, sajnos én szüleim elváltak egyébként, akkor 9 éves voltam, amikor ők elváltak, de előtte olyan emlékeim vannak, hogy nagyon összetartó család volt, például a nagymamámnál, nagypapámnál rendszeresen összejöttünk, úgy a anyukámnak a testvérei összejártunk, ilyenkor a nagymamám egy ilyen nagyon nagy alumínium fazékba főzött úgy, hogy körülbelül ilyen 20 fő felnőtt, és szerintem 30 gyerek, és mindenki abból evett, alig vártuk már, hogy kész legyen ez a étel, és az olyan nagyon nagy szeretettel készült az a ennivaló. Legtöbbször gyúrtészta volt, azt nagyon szerettük, és arra emlékszem, hogy ezek az alkalmak, ezek nagyon jó alkalmak voltak. Rengeteget játszottunk a gyerekekkel, felnőttek azok mindig beültek a szobába, beszélgettek.
0: Hallgatták a felnőtteket, hogy miről beszélnek?
2: Hát legtöbbször inkább mi kint játszottunk a udvaron. De azt hallottuk, amikor kész volt ennivaló, mindenki szaladt, és akkor a nagymamám ilyen nagy merítő kanállal szedett mindenkinek.
0: Ezek nagyon szép emlékek, és nagyon szép élmények is. Gondolom, hogy ezeket úgy megőrzi végig az ember egész élete során. Mi az, amit most lát mondjuk a cigány közösségekben, hogy megvan-e még mindig ez az összetartozás, hogy egy nagy tálban főzünk, és mindenki férjen hozzá ehhez az ételhez. Vagy a világ, ahogy változik, akkor változnak ezek a dolgok is?
2: Én azt gondolom, hogy talán ezek a nagy összejövetelek, ezek picikét enyhültek, már nem annyira nagy körben jövünk össze, de például azt el tudom mondani, hogy nálunk, a mi családunkban, édesanyámnál nagyon sokszor összejövünk mi testvérek, és anyukám mindig vár minket egy ilyen főzött étellel. Nálunk a fiaim azok nagyon szeretik a rántott húst, és nagyon sokszor készíti anyukám a rántott húst nekik, és arra mindig odafigyel azért, hogy én például jobban szeretem a ilyen csontosabb csirkét, vagy csirke combokat, vagy csirke szárnyat, nekem mindig készít külön. Szóval ez a fajta szeretet, ez mindig ott van.
0: Mind a ketten azért egy olyan közösségből, egy olyan családból jöttek, ahol már megtapasztalták a szeretetnek azt a formáját, amiben benne van az odafigyelés, benne van az, hogy a kisebbre, az elesettebbre, a szegényre figyelünk, és ugye ez aztán ki is teljesedett majd később a hivatásukban, a munkájukban, de haladjunk szépen sorrendben. Most Gyulához szólnék, aki szeretett ugye focizni, és egy alkalommal ugye meghívták egy rendezvényre, ahol foci előtt egy kültéri szent misét tartottak, Székely János püspök atya tartotta ugye ezt.
2: Igen.
0: A szentmisét. Milyen hatással volt önre? Mit hallott akkor, amit korábban nem?
2: Hát igazából én kiskorom óta nagyon szerettem focizni, és sok időt töltöttem a focipályán. Itt a esztergomi cigánság között tudták is, hogy egyébként elég ügyes is voltam, és amikor volt bármiféle rendezvény, ilyen focitorna, vagy akármilyen meccs, akkor mindig szóltunk egymásnak, és így egy alkalommal nekem is szóltak, hogy ott Kertvárosban, a Schmidt-villa területén lesz egy focitorna, hogy jó lenne, hogyha elmennék velük focizni, mert lesznek pesti csapatok is, meg máshonnan is jönnek, Vácról, és hogy jó lenne, hogyha erős csapattal ki tudnánk állni. És hát ugye én örömmel igent mondtam, én úgy voltam vele, hogy focizni mindig szerettem, és miért ne játszanánk ilyen jobb csapatok ellen is. Akkor még nem tudtam, hogy a focitorna előtt lesz egy Szent Mise, ott a kültéren, ahogy Székely János megrendezte ott a Schmidt villa területén. És hát ugye akkor én már fiatal házas voltam, nekem akkor már egy kisfiam megszületett, a feleségemmel akkor már külön éltünk, és hát egy picikét nehézkes volt a helyzetünk, anyagilag is rosszul álltunk, dolgozgattam, vasazgattam. Aztán mondtam, hogy jó, hát ha most mise van előtte, ez a foci előtt, akkor meghallgatjuk a misét, aztán gyors megyünk focizni. Hogy csak úgy ott vagyunk, aztán a foci a lényeg, de hát a János atya elkezdett beszélni a család szeretetről, hogy milyen fontos szerepe van egy apának, hogy bánik a feleségével, hogy kell viselkedni a gyerekekkel. Olyan dolgokról, olyan szeretetről kezdett el beszélni, ami engem megfogott, és nagyon-nagyon érdekelt az, hogy ő ezt hogy gondolta, hogy honnan szedte, hogy mit jelent. És aki meghívott a focira, őt egyébként Sárközi János, unokatestvérem, őtőle kérdeztem, hogy hát ki ez a pap? Honnan jött ez a pap? Hogy eddig nem hallottam, vagy nem láttam? És akkor mondta el nekem, hogy ő Székely János, most már püspök atya, akkor még nem volt püspökké szentelve, és hogy minden csütörtökön szentmisét tart Esztergomba, van egy Ceferino kápolna, és hogy minden csütörtökön 5 órától van ott szentmise, hogyha szeretnék, akkor menjek el. És itt kezdődött el az, hogy engem ennyire megfogott ez a szent beszéde János atyának, hogy elkezdtem ezekre a szentmisékre járni csütörtökönként.
0: Veronika nővér, ön hogyan látja ezt, hogy Gyula és Székely János püspök találkozása a foci meccs előtt, ez egy véletlen volt-e, hogy ez az isteni gondviselés?
1: Hát szerintem biztos, hogy nem volt véletlen, mert hogy a véletleneket azt mi a gondviselésnek mondjuk, mert nem tudhatjuk sokszor, hogy ami történik az életünkben, annak később milyen hatása lesz, milyen következménye, és sokszor visszatekintve látjuk azt, hogy ezek abszolút nem véletlenek voltak, hanem az Isten ezen keresztül vezette az utunkat, és ahogy így a Farkas Gyula, mi Gyopinak hívjuk, úgyhogy én szeretném a továbbiakban őt így hívni, mert hát így ismeri mindenki Esztergomban. Azt gondolom, hogy a Gyopi életében az, hogy ott a Székely János püspökatyával összetalálkozott, ez egy olyan kegyelmi esemény lehetett, ami őt elindította így a hitében, mélyebben, és szerintem, ha akkor nem találkoznak, lehet, hogy mi most nem ülünk itt együtt ebben a stúdióban.
0: Az egy nyitott fülekre talált, az, amit hallott ott, az is egy különleges dolog. Ez hogy történt, Gyula?
2: Igazából nekem a gyerekkoromban, ugye édesapám, mikor édesanyámtól elvált, akkor én a Mindszenti iskolában, egy katolikus iskolába jártam általánosba, és a alsó tagozatban még volt szerencsém Kis Rigó László atya, aki most püspök atya lett, ő tartott nekünk hittant, és őtőle nagyon sok jó dolgot hallottam. És őnála voltam első áldozó is. És az az igazság, hogy a általános iskola elvégzése után én ezeket a dolgokat úgymond egy picikét úgy elhanyagoltam. Én nem jártam szentmisére, de nem azért, mert hogy én annyira elleneztem volna, vagy bármi problémám lett volna, hanem mert azt láttam, hogy édesanyámnak nehézségei vannak, egyedül dolgozott, a 3 hugommal eltartott minket, és én nekem ott kellett hagynom a iskolát is, elmentem segédmunkásként dolgozni, és amit akkoriában kaptam, 3000 forintot kaptam, egy napi bérem annyi volt, én azt minden nap odaadtam anyámnak, hogy főzzön belőle nekünk. Mert az, amit ő keresett, ő utcaseprőként dolgozott, az kevés volt. Az nem volt elég a villanyt kifizetni, a rezsit, a vizet, és így ezzel tudtam őt segíteni. Ezáltal egy picikét én egy picit eltávolodtam akkor a Istentől. És amikor ezen a szentmisén, amit János atya tartott, ez nekem akkor olyan érzés volt, hogy ezek a emlékek, amik gyerekkoromban voltak, ezek így visszatértek. Ezeket úgy belülről éreztem, hogy ez nekem hiányzik.
0: Ez az az alap, amit ugye megkapnak a nevelésben a gyerekek, aztán van olyan, hogy eltévejednek, mint az eltévejedett bárány, és akkor aztán egyszer valami kiváltja azt, hogy újra visszatérnek.
2: Igen, egy olyan érzésem volt, egy ilyen, mintha egy ismerős érzés, és akkor ez így János atyától jött, ez a család szeretet. Ez úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van.
0: Most egy kicsit térjünk át Veronika nővére. Egerben érettségizett ön, és számítástechnikai folyamatszervező szakon fejezte be, ezután pedig több évig dolgozott ugye adminisztrátorként, majd felvételt nyert az ELTE tanárképző főiskolai karára, és ott végzett 1999-ben matematika számítástechnikai tanári szakon. Ez egy elég érdekes kezdet, ha a jelenlegi hivatását tekintjük. Ki szeretett volna lenni például gyerekként, miről álmodozott?
1: Hát én olyan gyerek voltam, aki soha nem tudta, hogy mi akar lenni. De ez tényleg így volt. Tehát mindig utáltam ezeket a kérdéseket, mikor jöttek a felnőttek, és akkor, na, mi szeretnél lenni?
0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Igen, és akkor mindig azt kellett mondani, hogy nem tudom. De tényleg nem
0: tudtam. Igen, ezt én is nagyon, nagyon, hogy mondjam, megvetettem ezeket a kérdéseket, mert kisgyerek onnan tudja még, de van, akinek gyerekkorában vannak álmai, csak még van, hogy nem ismeri elmondani.
1: Igen, de nekem tényleg így nem volt. Nem tudom miért, de nem. És én igazából középiskolába is úgy kerültem, hogy egy barátnőm jelentkezett oda Egerbe. Apukám, ugye ez akkor még akkor számítástechnika, akkor kezdett egy kicsit így Magyarországon azért így felvirágozni. És akkor így apu azt mondta, hogy hát ezzel a jövőben azért így valószínűleg tudok majd valamit kezdeni. És akkor úgy voltam, jó, hát igazából teljesen mindegy, hova megyek tanulni. Akkor megyek oda, végül is érettségim lesz, de lesz mellette egy szakmai végzettségem is. És akkor ott voltam. Én igazából a matematikát szerettem mindig, tehát ezt így kicsi koromtól kezdve, és amikor így a főiskolai tanulmányaimon gondolkodtam, akkor így alapvetően az volt, hogy a matematika, és akkor mellé valamit kellett mindig keresni, hogy mit csináljak még hozzá felvételiknél. És akkor végül is így adódott, hogy a matematika számítástechnika szakon végeztem, de már mint tanár nem tanítottam iskolában, mert hogy ahogy elvégeztem a főiskolát, utána beléptem a rendbe.
0: Igen, ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy a főiskolai évei alatt mennyit formálódott az értékrendje, a gondolkodása, a hivatás iránti érdeklődése?
1: Hát elég sokat. Tehát otthon nekünk a plébánián, én egy ferences plébániára jártam Gyöngyösön, és ott egy nagyon jó ifjúsági közösség volt, és alapvetően már ebben az ifjúsági közösségben formálódott így a személyes hitem, meg az Isten kapcsolatom. Ott tapasztaltam meg egy ferences atyának, a Szendrei Miklós atyának a révén azt, hogy az Isten milyen személyesen szeret bennünket. És igazából ez indított el akkor így a hivatásom keresésében is. És mivel Budapesten jártam főiskolára, meg ott voltam kollégista, Budapesten azért sokkal több lehetőség volt arra, hogy így akár egy-egy nyitott templomba bemenjek. Nagyjából tudtam, hogy Budapesten hol van nyitva templom, hol van éppen szentségimádás, hova lehet beülni akár egy-két órára, hogyha éppen van szabadidőm. És ott az utolsó főiskolai évem alatt jártam a Szociális Testvérek Társaságának ilyen hivatáskereső kis csoportjába egy éven át. Hétről hétre találkoztam olyan fiatalokkal, akik szintén így a hivatásukat keresték. És engem nagyon sokat formált így a testvéreknek a tanításai, az a kis közösség, közben az otthoni közösségem, az együtt megélt imák, tezéimórák, hittanok, a közös szolgálataink, tehát hogy ezek így mind valahogy így összeadódtak, hogy így szép lassan kikristályosodott az, hogy engem mire is hív az Isten, hova is hív.

0: Gyula életében is ugye történtek változások, mert akkor egy idő után, amikor már így erre az útra tért, Isten felé vezető útra, akkor ugye úgy érezte, hogy a jóisteni feladatot is bíz önre, és hogy a közelében élő cigány testvérekkel is kellene foglalkozni, vagy össze kellene őket hívni esetleg, összetartani, a katolikus hitről is beszélni. Ez hogyan történt?
1: Hát ez ott kezdődött, amikor a kurzilón részt vettem, akkor ott azt éreztem, hogy igazából Jézus megtölti a szívemet szeretettel, és átölel, és azt mondja, hogy így szeret, ahogy vagyok, és hogy ezt a szeretetet én, amit ott átéltem, amit kaptam, én ezt nem tudom magamban tartani, ezt a szeretetet tovább szeretném adni. És ezen a kurzilón egy olyan közelségbe kerülünk Jézussal, amit nem szeretnénk elengedni. Szeretnénk, hogyha ott maradna velünk. Ez a kurziló indított el bennem, meg bennünk, úgy mondom most már a családomon belül is, azt, hogy a szentségeken keresztül szeretnénk az ő közelében maradni, szeretnénk vele maradni.
0: Úgy tudom, hogy ennek a családjában is egy ilyen komoly változás történt.
1: Igen. A gyerekekkel együtt, a párommal, a feleségemmel együtt részt vettünk akkor már a Veronika nővérék által szervezett szentségfelkészítő hittanon, akkor rendeztük a házasságunkat egyházilag is, összeházasodtunk, lettünk bérmálkozók, amik elmaradtak ezek a szentségek, ezeket mindent pótoltunk, és szerettünk volna Jézusnak a közelében maradni ezáltal. És amikor ez így elindult, ez a folyamat kurziló után, akkor egy idő után megértettem, hogy ezt a szeretetet a közösségben a legjobb megélni. Akkor, amikor én voltam kurzilón, akkor jó nagy közösség volt Esztergomba, akkor sokan jártunk össze, Szentmisén is rengetegen voltunk, voltak különböző programok, ott is nagyon sokan részt vettünk. De hát János atya elkerült Esztergomból Szombathelyre, nagyon hiányzik Esztergomból, egyébként most is nagyon sokat segít még így is, de azért az, hogy ő elkerült Szombathelyre, azért itt Esztergomba nagy változást okozott, és egy nagyon picikét a közösség szétszélett. És azt, amit tetszett említeni, hogy azt éreztem, Isten rám bíz egy feladatot, ez körülbelül 3 éve éreztem. Azt láttam, hogy nagyon sokan sajnos azt mondják, hogy ők megtértek, átmennek más vallásba, különböző vallásokba, és a római katolikusok, akik még Esztergomba meg a környékén vannak, azt éreztem, hogy őket kellene összehozni, összehívni, lehetőséget adni nekik, hogy megismerjék a igazi római katolikus vallást, megismerjék Jézust, hogy mi a tanítás, és ne azt mondják, hogy ők megtérnek, és mindenféle információ nélkül átmennek egy másik vallásba.
0: Hát magyarán a nyájra vigyázni kell, az emberek, akik ott vannak a környezetünkbe, sokszor igénylik azt, hogy beszélgessenek velük, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy kapjanak valamilyen lelki táplálékot, hogy megértsék őket, hogy szeressék őket, hogy odafigyeljenek rájuk. Tehát erre gondolom nagyon nagy szükség volt.
1: Igen, és ugye addig, amíg János atya itt volt Esztergomba, addig ő ezt valahogy nagyon jól csinálta, nagyon sok helyre kiért a keze, nagyon sok embert meg tudott szólítani, és rengetegen hirtelen nagyon sok lett a közösség létszáma, megnőtt.
0: Veronika, mennyire tudnak önök együttműködni?
2: Szerintem egész jól, nem?
1: Szerintem is.
2: Az jutott közben eszembe, hogy minden út Székely János atyához vezet, Székely János püspök atyához vezet, mert hogy mi is úgy kerültünk így intenzívebben bele ebbe a cigánypasztorációba, hogy amikor még a János atya ott volt Esztergomba.
0: Neki szívügye volt mindig.
2: Nagyon, nagyon is. És akkor kért így minket, én akkor mondjuk még nem is voltam ott, de így akik korábban ott szolgáltak nővéreink, bekapcsolódtak ebbe, hogy akár így felkészíteni házasságra, szentségi házasságra, párokat, vagy első áldozásra. És igazából, amikor én Esztergomba kerültem, akkor tulajdonképpen igazából ebbe álltam bele én is, hogy akkor így amennyire lehet így a szentségekhez járulást segíteni, felkészíteni. És én azt gondolom, hogy így mind a mai napig, tehát azért így a gyopiékkal, meg így a helyi cigánysággal azért így elég jó kapcsolatunk van. Én mindig, hogy mondjam, tehát most így keddesténként van ilyen közös, ez most nem feltétlenül szentségfelkészítő, egyszerűen csak, hogy egybe jön a cigány közösség, és akkor így szentírásról beszélgetünk, meg a fölmerülő kérdésekről. De engem az mindig nagyon meglep, hogy mennyire nyitottak, milyen jó kérdéseik vannak. Tehát néha mi Teréz nővérrel így összenézünk, hogy erre most így mit válaszoljunk, mert nekünk ugye így jön, hát ebben nőttem bele, ezt tanultam, sokszor meg se kérdőjelezek dolgokat. És amikor jön egy olyan kérdés, hogy ja, ezen így el kéne gondolkodni, hogy miért is van ez így, vagy ez hogy is van akkor? És én rettentően élvezem ezeket a kedvestéket, így szoktuk utána mondani otthon, hogy hát így ez az volt a napunk fénypontja, tehát hogy így tiszta ilyen felüdülés, így hiába, hogy már este van, meg elfáradtunk, mire odaérünk, de hogy ez így mindig nagyon föl tud dobni, mert azt látom, hogy egy ilyen hihetetlenül érzékeny élet van ott, ami így megmutatkozik így a kérdésekben, az egymásra figyelésre, az egymással való törődésben. Ugye szóba került így korábban az étkezés, hát ott mindig van tea, mindig van sütemény, tehát hogy ez ilyen,
0: hát
2: ez egy ilyen
0: kell.
2: Szeretett vendégség is, nem csak, tehát hogy csak a hitről beszélünk, hanem hogy valahogy ez az asztalközösség, ami a Szentmisében is összetart bennünket, de hogy szép az, hogy a misén kívül is van egyfajta ilyen asztalközösség, ahol a hitünkről beszélünk, a kérdéseinkről beszélhetünk.
0: Veronika nővér, például ha a cigánypasztorációval foglalkoznak, de a cigány közösségből van egy olyan ember, aki ismeri közösségét jobban, a szokásait, az embereket, azt, hogy hogyan kell velük beszélni, stb. Ez gondolom egy óriási segítség önöknek is.
2: Hát mindenképpen. Tehát én szoktam mondani, hogy nélküle mi nem tudnánk nagyon szentségfelkészítőket csinálni, mert ő szedi össze az embereket, ő ismeri őket. Ő beszél velük, hogy ki az, aki esetleg szeretne rendezni valamit, tehát akár a házasságot rendezni, vagy szeretne első áldozó lenni, bérmálkozó lenni. Vagy ha mi nem tudunk valakiről valamit, akkor mondjuk, ha a Gyopit megkérdezzük, akkor ő biztos, hogy tud róla valamit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így enélkül így nem lehetne. Tehát, hogyha mi csak így kitalálnánk, hogy akkor jó, mi elkezdünk valami cigánypasztorációt, és nulláról kellene felépíteni, akkor azt gondolom, hogy az sokkal nehezebb lenne.
0: 10-20 év múlva mit látnak önök külön-külön? Milyen lesz ez a cigány közösség Esztergomban? Ez a katolikus cigány közösség?
1: Hát én azt gondolom, hogy azt próbálom most is a közösségbe bevinni, hogy akinek van 2 vagy 3, akármilyen, valamilyen több van neki, és vannak a közösségben olyanok, akiknek szüksége van rá, akkor ezt próbálják meg megosztani, hogy segítsük egymást. Aki teheti, segítsen a szegényebbnek, segítsen, akinek kevesebb van, adjon neki. És azt gondolom, hogy páran ezt már úgy megértették, és próbáljuk segíteni azokat az embereket, akiknek szüksége van rá, és hogyha ezt a mentalitást tartjuk folyamatosan szem előtt, akkor talán 20 év múlva lehetünk tényleg jó keresztények, akik odafigyelnek egymásra.
2: Nekem még az jut eszembe így minden mellett, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Szerintem így tényleg nagyon fontos az, hogy közösségben legyenek. És azt gondolom, hogy a közösségnek van egy olyan megtartó ereje, mert egyedül nagyon könnyen így elkúszálunk. Megyünk a magunk feje után, elbizonytalanítanak mondjuk így külső hatások, de hogyha egy közösség tud összetartani, akkor ott mindig meg lehet erősödni. Pláne, hogyha ebbe a közösségben valahol az Isten van a középpontban, akkor azt gondolom, hogy így az Isten gyűjt egybe minket. És én örömmel látom azt tényleg, hogy mondjuk jönnek akár unokák, vagy fiatalok, és hogy milyen szép lenne, hogyha ők ezt így már ezt vinnék tovább a saját családjukba. És azért én így bizakodó vagyok, hogyha tud a közösség megmaradni, akkor azt gondolom, hogy az tud növekedni, az be tud vonzani másokat is, és én bízom benne, hogy ez a közösség tud növekedni majd, akár 10-20 év múlva sokkal többen legyenek. Én ezt kívánnám így tényleg így nagyon szívből.
0: Ez egy nagyon jó végszó, de még egy személyes kérdés mindkettőjük közös, egy nagyon rövid választ várnék rá. Isten különböző mozaik darabokból rakta össze az önök életét is, és utána később kialakul, ebből majd kirajzolódik egy nagyobb kép. Látható-e már ez a nagyobb kép az önök életében külön-külön? Mi a Jóisten tervezzel?
1: Hát én most azt gondolom, hogy én így magam előtt még annyira nem látom, én azt gondolom, hogy még sok munka van előttem.
0: De úgy érzi, hogy jó helyen van.
1: Én folyamatosan kapok megerősítéseket mindig, úgyhogy szerintem jó úton vagyunk, igen.
0: És Veronika nővér?
2: Igen, hát nagyon nehéz ez a kérdés, mert hogy igazából én csak darabokat látok sokszor a mozaikból, és csak jóval később visszanézve látok meg valami egységet, vagy valami, ami kirajzolódik, és így előre nézve nagyon nehéz megmondani, hogy vajon milyen ez a kép. Azt gondolom, hogy ez csak így az Isten látja még. Nekünk csak egy picikét mutogat meg belőle. Bennem inkább csak az van, hogy ahol éppen vagyok, amelyik házban, amilyen szolgálatban, hogy valahol ott próbáljam meg így beleadni azt, ami tőlem telik. És akkor hát majd a kép az úgy rajzolódik. Azt majd az Isten így rajzolja. Az én dolgom, azt gondolom az, hogy itt és most, ahol éppen, amiben vagyok, abban próbáljam azt tenni, amit felismerek, hogy az Isten hív arra éppen.
0: Veronika nővér, kedves Gyula, Farkas Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba, és megosztották ezeket a gondolatokat, ezeket a megerősítő szavakat, biztatásokat, hiszen ez biztatás is lehet, és a jövőre nézve kívánok további kitartást.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük. Mi is kívánjuk, viszont az ön szolgálatához.
0: Köszönöm szépen.

Soha nem kerestem azokat a helyzeteket, ahol a figyelem rám irányult. Csak csendben tettem a dolgomat. Vaja Nagy István, aki idén a roma kultúra nagykövete elismerést kapta meg. István, aki évtizedek óta a közmédia roma adásainak szerkesztője, illetve a Karaván Família családi zenekar vezetője, hivatásának tekinti, hogy felelősségteljesen és hitelesen képviselje a roma közösség értékeit és hagyományait, azokat közvetítse és népszerűsítse. Szerinte a kultúra egyetemes nyelvén lehet leginkább elősegíteni a népek közötti pozitív párbeszéd kialakítását. Köszöntöm Önöket, Tóth Ikenikő vagyok. Ma Nagy Istvánnal beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Nagy büszkeség számomra, hogy apu megkapta a roma kultúra nagykövete elismerést. Ezt írta rólad a lányod, Nagy Nikolett, a közösségi média portálon. Köszöntöm a stúdióban Nagy Istvánt, a Karaván Família vezetőjét, a Duna Televízió roma adásainak szerkesztő műsorvezetőjét. Gratulálok, István!
1: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged és a hallgatókat egyaránt.
0: Mesélj valamit arról, hogy mit jelent számodra ez az elismerés.
1: Valójában ez egy ilyen jelképes dolognak tartom, egy megtiszteltetésnek, amellyel észreveszik és elismerik azt a munkát, amit végzek különböző területeken már több évtizede, és hát az külön öröm számomra, hogy olyan emberek társaságában kaphattam meg, mint többek között, mint Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész, vagy Nemcsák Károly színművész, aki azóta szintén Kossuth Díjas művész lett. Hát, hogy ez külön megtiszteltetés, hogy ilyen társaságba kerülve kaphattam meg ezt az oklevelet. És hát persze, mint mondottam, ez jó érzés, hogy valakik észreveszik és elismerik azt a munkát, amit végzek.
0: Lehet, hogy talán nem is lepett meg annyira téged, hiszen ugye nagyon régóta dolgozol már, ugye a roma műsorokban, meg ugye a Karaván Família is ugye hagyományőrzés módon viszi tovább a roma kultúrát, de az, aki megkap egy ilyen elismerést, roma kultúra nagykövete. Mit jelent ez?
1: Természetesen nem kell másképp csinálni semmit. Az oklevél szerint ez egyébként idézőjelben örökre érvényes, tehát mindaddig, amíg én élek, tehát ez nem egy meghatározott időre szól, hanem innentől kezdve a teljes életemre szól. Ez a idézőjeles megbízás, vagy nem is tudom, hogy pontosan minek kell nevezni. Az, hogy meglepődtem egyébként, de meglepődtem rajta, mert van ez a típusú ember, mint én magam is, aki csendben dolgozik, csinálja a dolgát, nem keresi a rivalda fényt, tehát nem az a fontos számára, hogy ezt nagyon szép díszes csomagolásban észrevetesse az emberekkel, hanem inkább az, hogy mit rejt az a csomagolás. Ez a típus, ez erre koncentrál, és magam is ilyen vagyok. Idézőjelben nem keresem az olyan helyzeteket, hogy ez feltétlenül mindig rólam szóljon, és rám irányuljon a reflektorfény. Az igazsághoz tartozik, hogy az ilyen típus embereket azért nehezebben lehet észrevenni, mint azokat, akik azért helyezkednek, tesznek róla, hogy észrevegyék őket. Arra is fordítanak energiát. Jó magam, inkább arra fordítok energiát, amit csinálok, hogy azt jól csináljam. De a második fele a kérdésednek, tehát nem hinném, hogy másképp kell tennem a dolgomat. Eddig is így tettem a dolgomat, hogy felelősséggel. Számomra a munkám sem csak munka, hanem ehhez kell egy elköteleződés, egy elhivatottság, hogy én ezt komolyan veszem, amit csinálok. Nekem ez nem csak egy munka. Ha elkészítek egy riportot, az sokkal több annál, mint egy egyszerű tevékenység. Jó, megcsináltam, összevágom, adásba került, stb. De mennyi, számomra nem ennyi a történet, hanem sokkal mélyebb felelősség érzettel dolgozom. Nagyon fontos súlya van annak, hogy milyen szavak hangzanak el, milyen gondolatok hangzanak el, milyen képeket mutatok meg. Ezeknek mind-mind üzenete van, és mindig végig kell gondolni, hogy ezekkel milyen üzenetet közvetitek. Akár akaratom ellenére is elkövethetek hibákat, ha nem figyelek oda. Lehet egy rossz vágókép, és már levon abból az üzenetből, amit az ember szeretne közvetíteni. Lehet egy riportalanynak egy rossz megfogalmazása, ami már is levon abból az üzenetből, amit közvetíteni kellene. Ezek az én felelősségem körébe tartoznak, mint szerkesztő, hogy ezekre odafigyeljek. Tehát ha a riportalany nem jól fogalmaz, nem szerencsésen fogalmaz, akkor azt nem fogom abban a formában használni. Ha olyan vágóképeket felvett az operatőr, ami nem annyira passzol bele, vagy nem erősíti, hanem inkább gyengíti ezt az egész dolgot, akkor azt nekem kell észrevenni. És ahogy mondani szoktam, igen, én elfogultam, végzem a munkámat, és ezt vállalom is, hogy elfogult vagyok, ez a legkevesebb, mert számomra ez többről szól. Tehát egy közösséget képviselek, ennek a közösségnek az üzeneteit kell láthatóvá tennem, és ez a közösség így részben az én munkám által válik láthatóvá, az üzeneteik részben az én munkám révén fogalmazódnak meg, és ezért ezt nekem minden egyes alkalommal mérlegelni kell.
0: Kollégaként is ismerlek, csendben végzed a tevékenységedet, de úgy látom, hogy ha a munkádról van szó, akkor beindulsz, és itt most megpróbáltál a műsor elején mindent összefoglalni, de én részleteiben fogom kérdezni. Ugye a kötődésed a roma néphez, a roma emberekhez nem csak a munkádból fakad, hanem ugye a családod történetéből is. Mivel ez egy portré műsor, ezért azért beszélj arról, hogy hol születtél, milyen családból származol, és hogyan alakult a későbbiek során az életed.
1: Én Budapesten születtem, igazából Zuglóban nevelkedtem fel egy lakótelepen, úgynevezett panelházban, átlagosnak nevezhető magyar családban, még csak értelmiségi családnak sem mondanám.
0: Mivel foglalkoztak
1: a szüleid? Mert édesapám, ő szobafestőmázoló volt, édesanyám pedig leginkább titkárnőként dolgozott. Aztán ők később el is váltak, nem sikerült jól a házasságuk, ez nyilván rányomta bélyét az én és a nővérem életére, hogy ez nem volt azért annyira jó gyerekként megélni. Viszont talán ezért is volt olyan fontos számomra a zene, amikor megjelent az életemben, mert a zene az nagyon sok mindenben tud segíteni az embernek, tehát ez tényleg az önkifejezéstől elkezdve, akár pszichológiai segítséget is tud adni helyzetekben a zene. Nagyon összetett dolog a zene. Nyilván vannak még mélyebb rétegei is, de akár erre is jó. És nyilván nekem is ezért volt olyan erős a vonzódásom a zenéhez, körülbelül 13 éves koromtól kezdve. Elkezdtem nagyon intenzíven foglalkozni a zenével. Először nyilván csak a zenehallgatással szelektáltam, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, amit én értéknek tartok.
0: Milyen zenét hallgattam?
1: És valójában az derült ki, hogy én a hagyományos zenéket tartom értéknek, és azokat kezdtem el keresni, mindenféle hagyományos zenét.
0: De ez érdekes így budapesti fiúként, hogy téged azért érdekeltek ezek a dolgok, amit úgy mondják, hogy hát ez inkább olyan vidékies.
1: Hát igen, de erre nagyon sok példát lehetne sorolni, hogy az egész

0: akkoriban nyilván hanglemezeket lehetett vásárolni, azon lehetett elérni ilyesmit, vagy a rádióból, különböző műsorokból felvenni népzenei műsorokat, ahol esetleg leadtak más népek zenéiből is anyagokat. Tehát ezeket gyűjtöttem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem is tudom, hogy miért, de hogy hiányérzetem támad, hogy a cigány népzene az milyen lehet, azt miért nem találom, az miért nem látható. Mert akkoriban nem lehetett cigány népzenét látni, ez a 80-as évek első feléről beszélünk, és akkor még nem volt színpadon megszokott dolog az, hogy cigány népzenével találkozhat a közönség. Kiadványok sem voltak akkor még, majd később csak 87-ben jelent meg a K.I.A.G. együttes első nagylemeze, ami teljes mértékben hagyományos népzenét tartalmazott, de én, mivel a 80-as évek első feléről beszélek, akkor még nem volt elérhető ilyen hanglemez, nem nagyon volt a köztudatban. Az a fajta cigányzene, amit akkoriban a többségi társadalom láthatott a televízióban, vagy hallhatott a rádióban, az pedig nem a hagyományos cigány népzene volt, az egy másik műfaj, ez a úgynevezett kávéházi cigányzene, a magyar nóták világa, amivel semmi problémám nem volt, csak én nem ezt kerestem. Én az igazi hagyományos népzenét kerestem. Ezek az előadók meg nem nagyon foglalkoztak ilyesmivel.
1: Visszatérünk még a zenére, de most még egy picit maradjunk a gyerekkorodnál, fiatalkorodnál, hogy milyen terveid voltak a zenén kívül? Mert ugye hát valahogy eljutottál a televíziózásig.
0: Igen, egy elég kacskaringos úton jutottam el a televíziózásig. Hát általános iskola, 8. osztályban szerintem ma sem nagyon tudja egy fiatal, hogy mit szeretne. Azért az nagyon korai, ilyenkor ilyen súlyú döntést hozni, úgyhogy erre nem voltam én se felkészülve, nem tudtam ilyen döntéseken megfelelően gondolkodni. Úgyhogy megpróbáltam először egy gimnáziumba jelentkezni, fölvettek, ott tanultam egy darabig.
1: Jó tanuló voltál?
0: Nem mondanám.
1: Miért? Nem szerettél tanulni?
0: A kamaszkorom ezzel telt, hogy a szüleimnek a válása, stb. Tehát ez rányomta a bélyegét arra, hogy
1: én sem voltam egy... Hanyagoltad a tanulást.
0: Igen, tehát hogy ez így nem volt megfelelő elő háttér ahhoz, hogy én ezzel komolyan foglalkozzak, úgyhogy a gimnáziumot ott is hagytam egy év után. Nem volt olyan stabil az állapotom, hogy úgy mondjam. Igen. Utána elmentem egy nyomdaipari iskolába, és kitanultam a betűszedő szakmát.
1: Olyan?
0: Igen, ami ilyet akkor még furcsa módon még létezett, bár szintén kb. Mi lehettünk az utolsó osztály, mert hogy a betűszedés az azt jelenti, amit annak idején Gutenberg kitalált, hogy betűnként egy ilyen kis kézi eszközbe betűnként összeszeded a sorokat, ami majd a könyvbe vagy az újságban meg fog jelenni. Ilyen kis ólombetűket egymás mellé rakosgatsz kézzel. És akkor abból áll össze egy sor, és így áll össze egy nyomtatandó oldal, tehát hogy ez a nagyon-nagyon hagyományos, nagyon régi technológia, ami aztán meg is szűnt nyilván, mert megjelent a digitális technika, és ez teljesen feleslegessé vált ez a szakma. Na mindegy, én ezt tanultam ki teljesen feleslegesen.
1: Na hát ezért ez egy érdekes dolog.
0: Meg is szűnt, de igen, ugyanakkor meg azt mondom, hogy mégsem felesleges, mert azért ez egy nagyon szimbolikus dolog.
1: Igen.
0: A nyomda, a betűk, a könyv nyomtatás.
1: Tehát az az ember vagy, aki, hogyha a világ oda visszafejlődne, hogy így kell nyomtatni, te tudnád legalább
0: én
1: csinálni.
0: Én tudnám, így van. Megmondom, ez egy szimbolikus dolog azért. Tehát a nyomdával, betűkkel, könyvekkel foglalkozni, mint ahogy szerettem is mindig olvasni, és olvastam is sokat. Ez azért nem mondanám ilyen szempontból feleslegesnek, csak maga a technológia vált feleslegessé.
1: Igen.
0: Ugye pont akkor voltam fiatal pályakezdő, amikor jött a rendszerváltozás, megszűntek a munkahelyek, elég nehéz, válságos évek köszöntöttek be gazdaságilag, és a nyomda is, ahol dolgoztam, természetesen megszűnt, bezárt, és nagyon nehéz volt munkát találni. Viszont közben meg már nekem volt két gyermekem, 90-es évek eleje, először egy, aztán még egy, és nagyon nehéz volt munkát találni, és megélni, és eltartani a családot, főleg, hogy nem volt anyagi háttere sem az én családom részéről, a válás miatt, sem a feleségem családja részéről, aki meg vidéki kisfaluból jött fel Budapestre. Semmiféle anyagi támogatásra nem számíthattunk a szülőktől, mert nekik sem volt. És akkor kezdjük el az életet két gyerekkel, úgyhogy közben rendszerváltozás van, munkahelyek nincsenek, lakás nincs, lakni nincs hol, albérletbe lehetett csak elmenni, az is bizonytalan volt, volt, ahol csak egy hónapig lakhattunk, volt, ahol kettőig, volt, ahol fél évig, tehát ez az örökös költözés, közben munkakeresés, mindenféle alkalmi munkákat elvállal az ember, mert a gyerekeket el kell tartani, úgyhogy voltam én minden segédmunkás építkezésen, mindenféle eladó, könyvárus, minden, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ezért is örültem, amikor jött egy lehetőség, egy barátom szólt, hogy keresnek egy embert a Roma magazin szerkesztőségébe, ez 95-ben történt, ilyen szerkesztőségi asszisztensi feladatokra. És hát oda is úgy félve mentem, meg bátortalan, hogy hát gondolom nem engem keresnek, miért pont engem keresnének, hát nyilván oda van más

0: jelentkező, és aki jobban oda beleillik ebbe a képbe. Bár azt tudni kell, hogy 95-re már én azért eléggé meghatározó szereplője voltam a cigány kulturális életnek, mert időközben a zenélés az nagyon komoly szintre fejlődött, együttesek tagja lettem, színpadi előadó lettem, alkotó lettem, aki maga is dalokat ír, szövegeket ír, feldolgozásokat készít. Bejártam évekig a Zenetudományi Intézetbe, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe, gyűjtéseket tanulmányoztam, azokat feldolgoztam. Szóval, hogy szakmai szinten is és előadóként is belástam magam ebbe a dologba, és addigra már volt egy ismerettségem a cigány közösségekben, mert ismertek, mint színpadi előadót. Megtanultam addigra a cigány nyelvet is.
1: Tehát azt azért mondd el, hogy a feleséged, ő ugye cigány származású.
0: Igen, meg hát, ahogy említettem, időközben megnősültem, 90-ben ismertem meg a feleségemet, akivel azóta is, hála Istennek, együtt élünk boldogan, és igen, ő egy cigány származású asszony, aki egy pici szabolcsi faluból került fel a fővárosba, neki is ugyanúgy fontosak voltak a hagyományok, tehát a mi vegyes házasságunk az azért különbözik a legtöbb vegyes házasságétól, amit ismerek, mert nálunk a cigány kultúra vált dominánsá. A legtöbb esetben meg azt látom, hogy a vegyes házasságokban a cigány fél az inkább feladja magát, és úgy beasszimilálódik, és így történnek a dolgok, sok ilyet ismerünk.
1: És nálunk, ez
0: nálunk pont
1: történt?
0: Fordítva volt, mert nálunk a cigány kultúra volt domináns, hiszen mire megnősültem, már számomra is ez a kultúra volt a meghatározó. Annak a képviselője voltam, annak az értékeit képviseltem, és fontosnak is tartottam. Tehát a feleségem úgy szintén, hiszen ő meg ebből a közösségből jön, úgyhogy ez így és sokkal szerencsésebben alakult. Miközben azt persze meg kell jegyezni, hogy ugyanígy a magyar kultúra is természetes része az életünknek, meg a gyereknevelésünknek is, hiszen minden cigány családban egyszerre fontos a magyar kultúra, és egyszerre fontos a cigány kultúra is.

0: két kultúra, egy család hogyan működik a hétköznapokban, vagy az ünnepnapokban, mert ugye az ünnepek azért meghatározóak, olyankor jönnek elő ugye a szokások, a hagyományok, vagy bármi, ami ugye a gyökerek, amihez kötődünk.
1: Nagyszerűen megfér egymás mellett a két kultúra, mert rengeteg a hasonlóság, rengeteg párhuzamos dolog van, mint ahogy általában minden hagyományos kultúrában párhuzamos dolgok vannak.
0: De gondolom a feleséged azért hozott valamilyen szokásokat, mert ott azért Szabolcs környéke
1: az. Természetesen ez megfigyeltő volt, így van a szokásokban, az ünnepekben, a gasztronómiában, tehát hogy a helyi szokásokat ismerte és magával hozta, amik nagyon-nagyon színesítették a mi családunk életét.
0: De ő is fiatal volt még, gondolom, nagyon, amikor férhez ment, ugye?
1: 19 éves volt, én meg 21.
0: És ki kellett alakítanotok egy ilyen két hagyományból, szokásokból, két nemzetiségből összeálló családot fiatalon. Tehát azért ez egy nagy kihívás volt.
1: De ez a...
0: Természetesen adódott
1: azoknak
0: minden.
1: A családoknak, ahol van nemzetiségi kötődés, és ahol ez fontos is, ott ez természetes dolog, hogy igen, a magyar identitás, magyar kultúra az alap, az természetes minden itt élő nemzetiség számára, és plusz még van egy, és itt a lényeg, hogy plusz, ez egy plusz, ami még ehhez hozzáadódik, és ráépül, és színesíti, és kiegészíti, és szebbé teszi. Tehát, hogy az egy alap, hogy megvan a magyar kultúra és a magyar identitás, és ehhez még jönnek olyan plusz dolgok, ami a mi esetünkben a cigány kultúra értékeit jelenti, akár gondolkodásmódban, akár gyereknevelésben, akár ünneplésben, akár főzésben, akár kultúrában, zenében, táncban, tehát ezek nagyon fontos dolgok. Egyébként a kultúra szó, tehát ez nem csak a művészetet jelenti, vagy a színpadi dolgokat, vagy zenét, táncot, hanem az a hétköznapokban jelenik meg igazán, hogy hogyan neveli valaki a gyerekeit, hogyan adja meg a tiszteletet az idősebbeknek, hogyan gondolkodik, milyen értékrendre építi fel az élete. Ez az igazi cigány kultúra. A közösségi gondolkodás, tehát, hogy nem az én az, aki számít, hanem az, hogy mi. És hogy ezek olyan erőt adnak, ugyanakkor meg jó ehhez tartozni, mert ez erősíti az egyént is. Csak a mai civilizációnak ez az egyik betegsége, hogy az ént kezdte el erősíteni, felerősíteni, mindenek elé helyezte.
0: Elmagányosodnak az emberek.
1: És így persze ez nem működik, mert az ember nem olyan lény, aki egyedül fog élni. Meg. És mivel elhiteti vele a mai civilizáció, csak én számítok, senki más, én, mert megérdemlem, mert én, mert
0: és amit
1: én,
0: majd én szeretnék, és csak az legyen.
1: Igen. És akkor így szép lassan egy önző társadalom növekszik fel, ki velejéig önző, de úgy, hogy nem veszi észre, és nem tudatosan az,
0: és
1: hanem
0: nem
1: egyszerűen...
0: nem tud alkalmazkodni majd, aztán nem az, hogy csak családban, mert mondjuk lehet nincs is családja.
1: Hát még akár munkahelyen se, akár iskolában se, ebből egy csomó konfliktus adódik, hogy átvette a közösség szerepét ez az önző én, erre épült fel a nyugati civilizáció, amiből először természetesen Istent kellett kivenni, mert nehogy már legyen fölöttünk bárki is, majd én, majd az ember tudja, majd az ember megmondja, és utána jött a következő lépés, hogy majd én tudom, majd én megmondom, csak én számítok, senki nem számít, az én érdekeim számítanak, közös érdek nem nagyon van, és már Isten sincs fölöttünk, mert azt is megtagadtuk az európai kultúrában szép lassan. És akkor eljutunk oda, ez egy nagyon érdekes dolog, de erről is kell beszélni, hogy amikor konfliktusok merülnek fel, akkor szerintem téves az a meghatározás, hogy hát azért van a konfliktus, mert különböző kultúrák találkoznak. Na hát szerintem meg nem azért van a konfliktus, például Nyugat-Európában, hanem azért van a konfliktus, mert két kultúravesztett közösség találkozik. Mert ezek a kultúrák már nem élnek ezekben az emberekben.
0: És ez a baj, a gyökérvesztettség.
1: Hát hogy nem?
0: Nem tudja az ember az identitását már meghatározni.
1: És ebből rosszul diagnosztizál dolgokat.
0: Így van. Rosszul reagál majd dolgokra.
1: Így van, pontosan. És ez nagyon nagy betegség, és rákötnék erre, hogy Magyarországon is, amikor arról beszélünk, hogy konfliktus merült fel cigány emberek és nem cigány emberek között, akkor ez nem a kultúrák találkozásából van, ez egy nagyon téves elképzelés, hogyha például valami rossz dolog történik, vagy egy bűnöző elkövet valamit, az nem a cigány kultúrából fakad, és nem a cigány mi voltából fakad, hanem a bűnöző mi voltából fakad. Éppen abból, hogy ő neki már nem fontos a saját kultúrája, ő attól elszakadt, a hagyományait nem követi, a kultúráját nem követi, és így válhat mondjuk bűnözővé,
0: elkövet valamit. És gyakorlatilag kiszakadt a közösségéből.
1: De gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen színű. Tehát aki követi a saját hagyományos kultúráját, az jól fog tudni együtt élni a másikkal, aki szintén követi. Akik nem követik, na ott problémák vannak. És ezért problémás a mai világunk, mert egyre kevesebben követik a hagyományos kultúrákat, a hagyományos gondolkodásmódot, helyett egyre inkább ezt a sehova, semmiről nem szóló. Sajnos ez a nyugati típusú civilizáció ilyen szempontból olyan, mint egy méreg, hogy beszivárog mindenhova, és felbont mindent.
0: Te nem véletlenül lettél a roma kultúra nagykövete, hiszen te a zenei téren is ezt próbálod, ugye ezeket a hagyományos dolgokat továbbvinni, és azt, ami összetart, és nem elszakít, és ugye a Roma magazin munkatársaként a közmédiában is bemutatod a cigány közösségek életét, az ő történeteiket, a mindennapjaikat. Mennyire fontos az, hogy az ember tisztelettel nyúljon a nemzetiségek témájához, tehát bármihez, ami velük kapcsolatos, és egy hiteles képet mutasson az ő életükről. Nyilvánvaló, hogy a pozitív példák azért mindig előbbre visznek.
1: Ez így van, és ahogy említettem korábban is, én azért mondom azt, és vállalom fel, hogy én elfogultan végzem a munkámat, mert hogyha cigány emberekről beszélünk, vagy az ő történeteikről, értékeikről, akkor nem nagyon vannak azért fórumok, ahol ezt elmondhatják, ahol ez megjelenhet. Viszont, hogyha nagyon-nagyon kevés fórum van, vagy csak egy, akkor annak célzottan tényleg a pozitívumokra és az értékekre kell koncentrálnia, mert nincs más. Ez olyan, mint amikor egy ország megjelenik egy világkiállításon. Hát nyilván a legszebbet, a legjobbat, nem tudom milyen ebbet fogja megmutatni magáról, és azt viszi el a világkiállításra, mert ez az egy lehetősége van, hogy mindent megmutasson, nem fogja odavinni a, nem tudom, a borozókat, meg a csöveseket, meg a nem tudom miket, tehát a negatívumait, ami nyilván létezik minden országnak, de azt nem fogja kirakatba helyezni. Annak is persze létezik, de nem ott van most a helye. És én ezt így fogom fel, ezt a munkát, hogy nagyon kevés lehetősége van a cigány embereknek, hogy megmutassák az értékeiket. Akkor koncentráljunk arra.
0: Igen, de meg ugye, amiről beszéltünk, tehát hogy azért a negatív sztereotípiát egy kicsit ellensúlyozni kell azzal, hogy itt rengeteg pozitív példa
1: is van. Ez a másik probléma, hogy ez láthatatlan. Tehát a többségi társadalom nem veszi észre azt, ami normális, ami pozitív, ami szép, ami értékes, mert az természetes számára, mit vesz észre, a devianciát veszi észre, ami nem baj, mert létezik, persze, vegye észre. Csak ott van a probléma, amikor ebből általánosít. Ott van a probléma egyébként nem csak az általánosítással van, mert általában ezt mondják, az előítélet a probléma, stb. Sajnos ennél nagyobb a gond, mert itt nem csak az előítéletről van szó, hanem ki kell mondani, a rasszizmusról van szó. Mert a legtöbb embernek akkor is problémája van egy cigány emberrel, ha mindent jól csinál, az a baj, ha semmit nem csinál, az a baj. Minden ilyenképpen baj, a bőrszínével van a baj. Hát, sajnos tapintható, hogy látható, hogy azért létezik egy ilyen. Létezik. Tehát mondhatjuk, igen, hogy nem létezik, de sajnos létezik.
0: De és neked az a dolgod, hogy megmutasd a pozitív példát, ezért... és megkeresitek hetente azokat az embereket, hogy bemutassátok a Pamendébe, vagy akár a közelebb Roma magazinba, hogy igenis, itt vannak azok az emberek, akik az élet minden területén helytállnak.
1: Nagyon fontos őket megmutatni. Fontos lenne odáig eljutni, hogy például, ha itt Magyarországról beszélünk, akkor minden a többségi társadalom tagjai fogadják el azt a tényt, hogy ők magyar emberek, ugyanúgy magyar emberek, mint bárki más, de azon felül van még egy cigány identitásuk is, vagy kultúrájuk is, van, aki őrzi, van, aki nem, teljesen mindegy, de a magyar emberek közösségéhez tartoznak, hiszen itt éltek az őseik is, ezért a földért harcolt a nagyapjuk, itt van eltemetve, vagy ezért dolgozott. Speciális helyzetben van a cigány közösség, hogy mindig az az anyaország, ahol éppen él. Tehát a magyarországi cigányoknak igenis Magyarország az anyaország, a magyarság körébe tartozik. Emberekről van szó, akik ezt a történelem során már számos alkalommal bizonyították, hogy számukra ez ugyanolyan fontos, és egyébként is az elfogadással azért lehetne még mit kezdeni a többségi társadalomnak. Tehát azt, hogy ha negatív dolog történik, akkor az nem a származása miatt van az illetőnek, hanem az az egyéni döntése, hogy ő rossz dolgot csinált, de ez nem a származása okán teszi, hiszen hogyha kiemelkedő dolgot csinál, akkor persze elfogadja mindenki, és akkor már mindenki a magyarság körébe sorolja mondjuk egy Kossuth-díjas művészt, akkor már nincsenek kérdések. De ha véletlen rosszat tesz valaki, akkor hát ez csak azért van, mert ő cigány. A régi cigányoknak volt egy ilyen mondás, hogy nem csak megadni kell a tiszteletet, de meg is kell követelni. És úgy kell élni, hogy az tiszteletet parancsoljon. Úgy kell viselkedni, nem megalázkodni, stb.
0: Viselkedni stb. Is, így van.
1: Tehát, hogy ez egy összetett dolog, és nagyon sok embert ismerek, akik így élnek, és így élik az életüket, így mutatnak példát.
0: Nagy István, itt te most a romák nagyköveteként beszéltél hozzánk, keveset beszéltünk a zenélésedről, keveset beszéltünk a munkádról, csomó kérdésem lett volna még, de hát lehet, hogy majd még folytatjuk. Majd folytatjuk, és hát gratulálok ehhez a Roma Kultúra Nagykövete elismeréshez.
1: Még egyszer
0: és
1: köszönöm.
0: És méltán kaptad ezt az elismerést, köszönöm. És a jövőben, ha csak ugyanúgy fogod tenni a dolgodat, ahogy eddig, akkor is minden szerintem a helyén lesz.
1: Köszönöm a lehetőséget.

Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tótik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Arnold Krisztina köszönti Önöket. A Nemzetiségek zenéje mai adásában olyan énekeseket mutatunk be, akik nem Németországban születtek, de német dalokkal váltak híressé. Ilyen énekes Heintje a holland származású gyermek énekes. 12 éves korában szívhez szóló, főleg édesanyákat megérintő dalaival hódította meg a német nyelvterületet, majd számos filmben is szerepelt.

Heintje azonban a mutáló hangjával nem tudott már úgy énekelni, mint gyermekkorában, és több visszatérési kísérlet ellenére is szinte feledésbe merült felnőtt korára. Szintén Hollandiából érkezett Németországban Jan Smit, aki gyermekként Jantje néven dalolt. A 85-ös születésű, mosolygós fiatalember, éppen úgy, mint Heintje, holland akcentusával és szívmelengető szövegekkel és dallamokkal hódított. Heintjéval ellentétben, akivel gyakran össze is hasonlították, neki sikerült a felnőtté válás után is megmaradni a pályán, de emellett filmekben is szerepelt és saját divatkollekciót is tervezett. Ma is több ismert zenekar tagja, 2014-ben Jan Smit énekelte a holland labdarúgó válogatott dalát a világbajnokságra.

Semino Rossi 1962-ben Argentínában született, Ausztriában kereste a megélhetést, onnan indult német nyelvű dalaival és vált sikeres énekessé. Utcai zenészként kezdte muzikális karrierjét, majd egy televíziós zenés műsor által vált híressé. A slágerdallamok világában hódítja a hölgyek szívét, akcentusa és sármja párosul a romantikus nótákkal. Német nyelvterületen egyik díjat viszi haza a másik után.

0: Még számos más országban született zenész, énekes él Németországban, akik talán éppen az akcentusukkal vagy kalandos életútjukkal váltak érdekessé, majd megmutatták, méltón kedveli őket a rajongók tábora. Arnold Krisztinát hallották, további jó rádiózást!
1: Seid ihr startklar? Denn jetzt geht's richtig los.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 12-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Freundschaft. Ich schenk noch mal ein. Heut wird gefeiert.

a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Szőke Nikoletta, a magyar jazz élet egyik legismertebb énekesnője, aki cigányzenei gyökereit és a klasszikus jazz hagyományát ötvözve épített nemzetközileg is elismert pályát. Szőke Nikoletta Zalaegerszegen született, cigányzenész családban. Édesapja cimbalom művész, így a muzsika már gyermekkorában meghatározó szerepet kapott az életében, bár eredetileg nem zenei pályára készült, tanulmányai mellett egyre inkább az éneklés felé fordult, végül pedig a jazz mellett kötelezte el magát. Pályája kezdetén klasszikus énektechnikát tanult, miközben már rendszeresen koncertezett. Ez a kettős felkészülés, a technikai tudás és a színpadi gyakorlat hamar meghozta az eredményét. Rövid idő alatt a hazai jazz élet egyik figyelemreméltó fiatal előadója lett, majd nemzetközi szinten is felfigyeltek tehetségére. Karrierjének egyik meghatározó állomása volt, amikor megnyerte a Montreux Jazz Festival rangos énekversenyét, ahol nem csak a szakmai zsűri első díját, hanem a közönség elismerését is kiérdemelte. Ez az eredmény új távlatokat nyitott számára, és a nemzetközi jazzvilág figyelmét is Magyarországra irányította. Nem sokkal később első magyar énekesként kapott meghívást a Nemzetközi Jazz Oktatási Szövetség New York-i konferenciájára, ahol olyan legendás helyszíneken lépett fel, mint a Dizzy's Club. Ezek a szereplések tovább erősítették nemzetközi ismertségét, és lehetőséget teremtettek arra, hogy a világ élvonalbeli jazz muzsikusaival dolgozzon együtt. Szőke Nikoletta előadásmódját a természetesség, a kifinomult zenei ízlés és az érzelmek hiteles közvetítése jellemzi. Repertoáriában az amerikai jazz aranykorának örökzöldjei mellett brazil dallamok, magyar nyelvű feldolgozások és saját szerzemények is helyet kapnak. Hangjának tisztasága és eleganciája miatt sokan Ella Fitzgerald vagy Sarah Vaughan hagyományának kortárs folytatójaként emlegetik, miközben előadásai mindig megőrzik saját egyéniségét. Különösen jól példázza ezt a Moon Glow című albuma, amelyen hazai és nemzetközi kiválóságokkal dolgozott együtt. A lemezen közreműködik többek között a négyszeres Grammy-díjas Helik Hadar, Szakcsillakatos Robert, Gregory Hutchinson dobos, valamint férje Barca Horváth József nagybőgős is. Az album a klasszikus jazz hangulatát idézi meg, ugyanakkor friss, mai megszólalásával önálló zenei világot teremt. Művészetében fontos szerepet kapnak családi gyökerei is, bár elsősorban jazz énekesként ismert, előadásmódjában érezhető az a zenei érzékenység és improvizációs szabadság, amely a cigány zenész családok hagyományából táplálkozik. Ez a háttér különleges szint ad interpretációinak, legyen szó jazz standardekről vagy lírai balladákról. Szőke Nikoletta ma már a magyar jazz meghatározó személyiségei közé tartozik. Koncertjein és felvételein azt bizonyítja, hogy a hagyomány, a magas szintű zenei felkészültség és a személyes kifejezésmód egymást erősítve teremthet időtálló értékeket.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Szőke Nikoletta felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Nyárhó vagy áldáshavában, azaz júliusban már második alkalommal jelentkezünk. Izabella és Dalma napján ajánlom is műsorunk témáit. A hazai szlovákság történetét, nyelvét és kulturális örökségét vizsgálták. Két Sopronyban végeztek terepmunkát a kutatók. 18 éve dolgoznak együtt. Idén is megszervezték Budapesten a magyar és szerb alkotók Krúg 360 művésztelepét. A nyári szünet előtti legnagyobb rendezvényt tartották a mohácsi sokacok. Hagyományos eszközökkel elevenítették fel a dunai mosást. Kétegyházi, eleki és mékeréki táncokat tanultak a gyerekek az országos román hagyományőrző és néptánc táborban. Pilisvörösvár legfiatalabb zenekara is fellépett a Hello Verisvár rendezvényen. A Minisramli tagjai meghódították a közönséget. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a bemondó Bencsik János. Rangos szerb kitüntetésben részesült kollégánk Mándić Predrag. Az idei Dragiša Kašiković díj újságírói elismerését veheti át a szerb nyelv, kultúra és közösségi örökség megőrzésért végzett több évtizedes újságírói és közéleti munkájának elismeréseként. Mándić Predrag szerkeszti és vezeti a szerb nyelvű rádióműsort, emellett a Bárányszke Szveszke című kiadvány szerkesztője. Munkásságával hozzájárult ahhoz is, hogy Pécs a Szerb Kulturális Napok rendezvénysorozat révén nemzetközi kulturális elismerést vívjon ki. A díj a szerb médiavilág egyik legrangosabb kitüntetése, amelyet szeptemberben ünnepélyes keretek között adnak át Belgrádban.
1: Külhoni szlovákok emléknapja alkalmából rangos kitüntetéseket adtak át Pozsonyban. Hazánkból a Külhoni szlovákok hivatala plakettjét dr. Király Katalin etnológus vehette át, aki hosszú évtizedek óta a magyarországi szlovákok kulturális örökségének kutatásában és megőrzésében végzett, kiemelkedő munkájáért kapta az elismerést. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke évtizedek óta áll a szervezet élén, és jelentős folklór, valamint kulturális rendezvényeket szervez. Ő a Stefan Boleslav Roman emlékérmet vehette át.
0: A budai szerb egyházmegye szervezésében Murohalmon tegnap megkezdődött a 34. szerb hittantábor, amelynek fő témája idén Szent Száva, az önálló szerb ortodox egyház megalapítója, az első szerb érsek, író, fordító és a szerb iskolák védőszentjének élete és munkássága. A tábor munkájában, amely július 18-áig tart, idén is 45 gyermek vesz részt, akik ma ellátogatnak a Grábóci monostori búcsúra.
1: A Méhkerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület szervezésében néptánctábort szerveznek 7 és 11 éves korú gyermekek számára Méhkeréken július 13-a és 17-e között. A tábor lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek interaktív módon fedezzék fel a népi hagyományokat és a néptánc első lépéseit. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a fiatalokat a népi kultúra értékeihez, és hozzájáruljanak a helyi hagyományok megőrzéséhez és átadásához az új generációnak.
0: A nyár végéig látogatható Csorba Károly kettős fotókiállítása a budapesti Magyarországi Németek Háza Heinek Ottó termében. A tükör által homályosan, valamint az örökségünk, fotók és viseletek a Kalóznói Lux család gyűjteményéből című tárlatok a múlt értékeit mutatják be. A kiállításon Kalaznó öröksége mellett egy táncos témájú képanyag is megtekinthető.
1: Augusztus 21-éig látható a Budapesti Román Kulturális Intézetben a Végtelen Magány című kiállítás, amely a kolozsvári Vault One galériával együttműködve valósult meg. A kurátori válogatás 8 művészt vonultat fel, akik mindannyian a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem végzősei. A 4 román és 4 magyar alkotó tükrözi a kolozsvári iskolát meghatározó multikultúrát, közös örökséget. A júniusban megnyílt bemutató lehetőséget kínál a magyar közönségnek, hogy felfedezze a román és magyar művészek alkotásait. A tárlat augusztus 21-éig látható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Békés megyei két Sopronyban rendezték meg júniusban a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének 39. nemzetközi interdisziplináris kutatótáborát, ahol több különböző tudományág módszereit összekapcsolva vizsgálták a falu gazdag történelmi és kulturális örökségét. A résztvevők nem csak adatokat és történeteket gyűjtöttek, hanem személyes kapcsolatot is kialakítottak a helyiekkel. A terepmunka során a hagyományok, a szlovák örökség és a település identitása egyaránt fontos szerepet kapott. A falu inspiráló környezetet teremtett a történészek, néprajzkutatók és más szakemberek számára. A tábor záró napján Dózsa Zenta először a helyi szlovák önkormányzat elnökével, Tóth Erikával találkozott.
1: Hogyan készültek a helybeliekkel a kutatásra? Mit kellett előre megszervezniük? Miben tudtok segíteni?
2: Annyiban tudtunk segíteni, hogy összegyűjtöttük az informátorokat. Én jó magam ellátogattam a Horánka szlovák hagyományőrző népdalkörnek az egyik próbájára, és ismertettem számukra, hogy mi is lesz ez, és a tagokat kértem föl, hogy ők vállalják föl az informátorok szerepét, illetve ötleteltünk az egyesület tagjaival is, illetve a polgármester úrral is, hogy kik lehetnek azok a faluban, akik informátorként szolgálhatnak, tehát tudnak mesélni az itt élő szlovákságról, a hagyományokról, a régi dolgokról. Találtunk is még a mesterségek témakörében még helyi mestereket, illetve ugye a polgármesteri hivatal biztosította itt a munkahelységet a kutatók számára. A listát, amit összeállítottunk, azon 19 fő volt.
1: A két Sopronyi interdisziplináris kutatótábor egyik napját Szabó Orsolya, a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzatának kabinetvezetője is a helyszínen töltötte.
3: Én a polgármester úrral készítettem egy interjút, aki 30 éve polgármester, és egyébként az iskolában is tanít, úgyhogy az iskoláról is kérdeztem, a falunak a múltjáról és a jelenéről, az itteni szlovákságról, a hivatalos adatokról, ami szerint olyan 12% körül van a szlovák lakosság aránya, a polgármester úr szerint ez körülbelül olyan 30%, és hogy ez a szlovák identitás az igazából nem csak a civil szervezetekben és az önkormányzatban jelenik meg, hanem a falu mindennapjaiban a disznóvágástól a hímzőszakkoron át a Horánka egyesületig, és hogy vannak fiatalok, akik ugyan elmentek akár Genfbe, akár Bostonba, de hogy mondjuk a falu augusztus 20-án falunapot tart, és akkor mindig hazajönnek, és akkor ez a szlovák identitásuk ez egy kicsit előtérbe kerül, és újraélik. És hogy van webkamera, amit sokan néznek, akár Svájcból is, és telefonálnak, ha elromlik, hogy nem látják, hogy mi történik a templom előtt. Ez volt, amit így kérdeztem, hogy ez az identitás, ez a szlovákság, ez hogyan mutatkozik meg a mai nap, vagy a jelenben.
1: A két Sopronyi interdisziplináris tábor résztvevői között volt Gergő Marcell egyetemista is, akit a Strapce Citera zenekar vezetőjeként is ismerünk.
4: Több informátornál is voltam, az én témám a folklór. Ugye hát ez egy nagy téma a folklór, hiszen ide az éneken, a táncon és a zenén, zenével kapcsolatos dolgok minden bele tartozik, legyen az lakodalom, esküvő, stb. És arra voltam kíváncsi, hogy mit énekeltek, mikor énekeltek, ki énekelt, ki volt a zenész, ki játszott, mit játszott és mi játszott, és sikerült több dolgot is összeszedjek, ami hasznos lehet ennek a tanulmánynak a megírásában. Azt vettem észre a terepmunka során, hogy az informátorok már nem emlékeznek ezekre a régi dalokra. Egy-két informátor volt, aki régebbi dalt tudott elénekelni, vagy egy-két sort belőle, vagy
1: inkább
4: csak a
1: felismerni,
4: címét,
1: amikor te énekeltél, meg a harmonikán játszottál.
4: Igen, volt ilyen is, hogy terepmunka során rájöttem arra, hogy ezek az informátorok már nem ismerik ezeket a régi dalokat, de volt egy-két informátor, akinek utána beugrott, mikor én megemlítettem nekik egy-két címet, vagy egy-két dalt, akkor eszükbe jutott, hogy jó, hát ezt is ismerem, de sajnos már ők ezeket nem énekelték, hiszen más fajta könyvekből, vagy gyűjteményekből énekelnek még a mai napig.
5: Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy itt még mennyire élnek a Kétsopronyhoz kötődő lokális értékek.
1: Ostrolucki Anett a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzatának ifjúsági referense.
5: És már az emberek mennyire kötődnek inkább ezekhez az értékekhez, vagy pedig mennyire nyertek teret a globális Szlovákiából, vagy akár a közösségi médiának köszönhetően származó értékek, és hogy ezek generációsan hogyan rétegződnek az emberek között. Szóval, hogy kiknek az identitását, mihez kötik a szlovák identitásukat, milyen értékekhez.
6: És itt lehet észrevenni valami különbségek, például a kisebb település, nagyobb település meg a város közt?
5: Egyértelműen én azt gondolom, hogy a globalizáció központja az egyértelműen a nagyváros, ezért nyilván ez a terep egy kicsit kihívás is ilyen szempontból. Korábbi kutatásaim során inkább azt vizsgáltam, hogy a kisebb településről nagyvárosba költözött szlovákoknak hogyan alakult át a lokális, globális dihotómia alapján az identitásuk. Itt nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy azok, akik egész életüket kisvárosban töltötték, ők hogyan éreznek ezzel kapcsolatban. Én nem véletlen választottam ezt a témát annó. A családom szlovák, a nagymamám sokat beszélt nem szlovákul, de a szüleim már nem. Iskolában tanultam újra a szlovák nyelvet, fogjuk rá, és gyakorlatilag sokszor foglalkoztatott az a kérdés, hogy nekem már nem feltétlen a családi hagyományok, hanem az iskolában szerzett tapasztalatok, a táborok jelentették sokszor ezeket a kapaszkodókat, illetve a szlovákiai rokonokkal való kapcsolattartás, és ez indított el ezen a témán, hogy akkor megvizsgáljam ezeket a kintről jövő globális értékeket, amik már nem feltétlenül a család intézményére szűkülnek.
1: Marika néni, Laurinyec Pálné született Ancsin, mint a mai napig Tanyán él. Időn tölti be a 80. életévét, de el sem tudja képzelni, hogy elhagyja gazdaságát, gyökerei mélyen ehhez a vidékhez kötik.
7: Azt kérdezték, hogy régen mi volt, mivel foglalkoztunk, ugye jártunk-e templomba, és hogy valamikor énekeltünk-e, ugye az itt Kétsopronyon csak Lagziba, és amióta járok a Horenkába, azóta létezik folklor együttes, és addig nem. És amikor én általános iskolába jártam, azt nem mondtam, én benne voltam a kórusba, meg amikor már olyan 16 éves voltam, akkor népi táncot táncoltunk, mert volt egy szlovák tanár, Kuke Jánosné, ő tanított minket népi táncra, és Kuke János a férje, ő meg szlovákul tanított, de az úgy tanított a nagyokat, hogy nem kellett nekik tanulni, hanem vigyen darát a malomba, valamikor ilyen tanítás is volt, ez most más világ.
6: De azért az elején elmesélte nekem, hogy mikor ment az első osztályba, akkor egy szót magyarul se tudta, csak tudtam. Szlovákul.
7: Igen, nem tudtam, egyáltalán nem tudtam magyarul, és még hozzáteszem, hogy a szomszéd, mi úgy tudtuk, hogy ugye Gregus, és amikor olvasták a nevét, mondják, hogy Szász Veronika, és én meg csak mondom neki tóltul, hogy téged nem úgy hívnak, azt mondta, hogy de így hívnak magyarul. És aztán volt egy gyerek közülünk, aki tudott magyarul, és akkor ő magyarul is, meg tótul, ő fordított nekünk.
6: Hányan voltak az osztályban, akik beszéltek szlovákul?
7: Na, úgy kell elképzelni, hogy 28-ból egy tudott magyarul, és mi a többiek mind csak tótul. Úgyhogy volt mit aprítani a tanárnak.

0: Magyarországi és szerbiai alkotók közreműködésével a Krug, azaz Kör Művészeti Egyesület szervezésében idén is volt Budapesten művésztelep Krug 360 címmel. Mándi Predrág kollégánk is meglátogatta az alkotókat, és ott elsőként Gyurics Milánt, a Krug Egyesület elnökét, a főszervezőt szólaltatta meg.
1: A kollégáink közötti kapcsolatépítés, egy hálózatépítés az mindenféleképpen egy alapötlet volt az első művésztelep szervezésekor. A szerb-magyar-magyar-szerb kapcsolatok, művészeti téren lévő kapcsolatok ápolása és fejlesztése természetesen ugyancsak alapötlet volt, és ez úgy látom, hogy sikerült is. A 18 év alatt sikerült több szerb és magyar művészt is egymással kapcsolatba hozni, így magyarországi művészek, magyar művészek voltak jelentős szerbiai művésztelepeken, ami ugyancsak ennek a munkának köszönhető, de beszélhetünk ezekről a nagy eredményekről. Szerintem ennek az egész történetnek a legjobb része az, amikor itt vagyunk és alkotunk, és ez jó érzés. Természetesen a szervezői munkának az is része, hogy jó csapatot kell összeállítani. Nem elég a portfólió alapján dönteni arról, hogy valakit meghívunk, hanem ajánlások nagyon fontosak. Ez a 18 év alatt kiépített hálózatnak köszönhetően egyre egyszerűbb, és lényeg, hogy az emberek, akik itt vannak, akik együttműködnek, tényleg tudjanak együtt dolgozni, és jól érezzék magukat. Aztán a többi eredmény az jön magától, én úgy gondolom.
2: Kujundzsic Snežana Szabadkáról, Szerbiából érkezett a Krug művészkolóniába. Ön elmúlt évben is volt. Hogyan zajlik itt a táborban a munka?
3: Ebben az évben is nagyon jó a társaság, szépen dolgozunk, megismerkedtünk az új kollégákkal, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben az évben is nagyon érdekes lesz ez a művésztelep. Ebben az évben egy kis ilyen, próbálkozok új technikába, ilyen kevert anyagokkal, ugyanis olaj lesz a vászonon, de valami újat fogok csinálni, és azt hiszem, hogy sikerülni fog.
2: Személyeket fest meg, tárgyakat?
3: Kombinálva a személyeket is, tárgyakat is, mindig a fejemből jön ez a...
2: Ihlet?
3: Igen, úgyhogy sohasem van téma, hanem ahogy én érzem, úgy teszem, úgy csinálom.
2: Maga Budapest, mint város, főváros, milyen ihletet ad magának, illetve tulajdonképpen a Krug Művészeti Egyesület központja éppen a budapesti szerb ortodox templom mellett található, lehet, hogy a templom is ad egyfajta ihletet?
3: Hát mindig, szóval Budapest nagyon szép város, mindig elégedettek vagyunk, úgyhogy jó érzünk magunkat itten, az emberek is nagyon jók velünk, szóval a templom is minden rendben van, szóval jó a társaság, barátságos.
2: A Krug Egyesület művészeti kolóniáján egy nagyon érdekes festménnyel is találkozhattunk, Andorka a Szent Miklós mászókájával. A mű alkotója Vég Lajos. Hát hogyan is készült ez az érdekes festmény, amely a Krug galériája falát ékesíti?
4: A kisfiam állandóan mindenre fölmászott, abba a korba volt, és főként rajtam mászott, és ebből lett egy sorozat is, az apamászókák, és hát itt kellett valami egyházi töltést adni, és Szent Miklós egy szerethető szent, és a gyerekeknek is egy élmény. Úgyhogy így alakult, és akkor a játékosság, kis fakard, labda, és maga Szent Miklós is megjelenik, mint mászokkal.
2: Igen, és egyfajta kapocs, akár a szerbek, akár a magyarok életében is, mint ahogy a Krug Egyesületnek a kolóniája is, hiszen magyar és szerb művészeket igyekszik egyesíteni, és ennek a barátságnak a jegyében is zajlik ez a kolónia.
4: Igen, mi körülbelül 10 éve járunk a Milánékhoz, ebbe a körbe, ugye a Krugba. Nekünk már ez egy ilyen hagyomány, és meghívtak minket Szicsevóba, a Nagyesda Petrovics művésztelepre, az egy fantasztikus élmény volt. Hát a Dél-Szerbia az egy egészen más kultúrkör, úgyhogy ott a hegyek között így egy ilyen önálló kis szubkultúra van. De voltunk Zentán is, és az is nagyon tetszett, ott is nagyon kedvesek voltak velünk.
2: Idén is van művésztelep, és úgy látom, hogy éppen most folynak az előkészületei. Idén milyen festményt szeretne megfesteni?
4: Még így nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy a technológiai menete az egy felgyűrt papír alap lesz, amit faragasztóval rögzítek a vásznon, és utána olajjal folytatom, és szerintem az így közbe fog kialakulni. Nincsenek ilyen prekoncepcióim, tehát amit így belelátok ebbe a történetbe, az lesz.
2: Az ihlet akkor egy kicsit később fog megérkezni?
4: Igen, igen, mert alapvetően én most homokanimációkkal foglalkozom, és abban gondolkodom, és viszonylag ritkábban festek, ezért is örültem most, hogy jaj, végre festhetek egyet, úgyhogy én még csak így most fogom, meg tegnap előtt még előadásom volt, tehát én most érkezem meg fejben is az ihlet környékére, tehát egy-két óra múlva már biztos jobban el tudom mondani, hogy mit fogok festeni, és tényleg Milánék megteremtik azt a légkört, amiben jó dolgozni. Én különösen szeretem a szerb templom kertet, és most is azért, ha itt befejeztem az előkészületeket, akkor oda át fogok szivárogni így ma délután, vagy holnap reggel legkésőbb. Úgyhogy én így ezt várom meg, hát sok beszélgetés, stb. Ezt inkább megélni jó. Igazából, ha el tudnám mondani, vagy le tudnám írni, akkor nem festenék. Tehát ezért inkább megfestem ezeket az érzéseket.
2: Itt a művésztelepen belül színvonalas művek készülnek, és biztos vagyok benne, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a nagy érdemű közönség részéről is. Elképzelhetőnek tartja, hogy valamikor a közeljövőben kiállítsák ezeket a most is készült műveket, vagy pedig az elmúlt 18 év alatt elkészült különleges alkotásokat.
1: Itt a galériában van egy állandó kiállítás, ami egy válogatás a 18 év munkái közül. Tényleg minőségi képek készültek, nagyon jó munkák készültek itt a 18 év alatt. Ez köszönhető annak is, hogy tényleg jó művészeket hívtunk meg, és hogy jól érezték itt magukat. Szerintem az alkotás öröme azért meghozta az eredményét. Ez állandó jelleggel, némi változtatással, pici változtatásokkal mindig fent van ez a kiállítás. Természetesen, ha van időszaki kiállításunk, akkor levesszük a munkákat, aztán megint visszatesszük. Amit idén terveztünk, az, hogy a mostani nyári munkának az eredményét ősszel fogjuk bemutatni, és remélhetőleg közösen egy másik nagyon jelentős rendezvénnyel, ami nem a mi szervezésünkben van, de ugyanabban az időszakban történik, amikor a mi művésztelepünk már most évekre visszamenőleg, és néhány éve itt a templomkertben történik egy nagyon szép ikonfestő műhely, aminek az eredményét, a munkáit ugyancsak többször kiállítottunk itt a galériában nálunk, és úgy gondolom, hogy miért ne állítanánk most idén együtt, hiszen a munka után esténként együtt szoktunk itt beszélgetni, és biztos, hogy hatással van minden mindenkire az, hogy itt egymás mellett dolgozunk. Ez egy jó dolog.

0: Hagyományosan július első hétvégéjén rendezik meg Mohácson az úgynevezett Dunai mosást, amelyre évről évre egyre többen kíváncsiak. A Mohácsi Sokacok olvasókörének tagjai hagyományos eszközök segítségével nehéz évszázados asszonyi munkát elevenítenek fel a folyó partján. Ezt követően pedig folklórműsor és gasztronómiai kavalkát teszi teljessé a napot. A múlt hétvégén Füri Tamás kollégánk is ellátogatott a rendezvényre, és ott Bubreg Istvánnal, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnökével, valamint Jankovics Beátával, a Sokackör gyermek és ifjúsági tánccsoportjának vezetőjével beszélgetett, nem csak a különleges programról.
1: Valamikor az őseink nagyon nehezen mosták ki azokat a szép fehér ruhákat, amiket hordtak annak idején. Ezt a nehéz munkafolyamatot elevenítettük fel, és mutattuk be a mosás hagyományát a Dunapartján. Mosópaddal, mosófával, házi szappannal végezték. Annyit kell tudni, hogy régen kettő nagy mosás volt egy tavasszal, és volt egy késő ősszel. A betakarítások után akkor mentek le az asszonyok a Dunára, vitték le a szennyest, és nagy mosást végeztek. Na ezt próbáltuk most, ezt a nagyon-nagyon nehéz munkát feleleveníteni, nyilván bemutatjuk csak, nem fáradnak el annyira a mi lányaink, mint régen elfáradtak, és erre egy kulturális kavalkádot tudtunk rászervezni, ahol helyi, illetve meghívott táncsoportok előadást tartanak, és bemutatják táncaikat, hagyományaikat. Az idei év, ugye a 17. alkalom már kegyes volt hozzánk az időjárás, nem kaptunk még esőt, mert majdnem minden évben kaptunk egy záport. Úgy gondolom, hogy idén voltak talán a legtöbben. Nagyon jó érzés volt látni a színpadról is, hogy mennyi ember kíváncsi erre a rendezvényre.
2: Akik részt vettek a Dunai mosásban, különböző generációkat véltem felfedezni, fiatalokat, gyerekeket, tehát úgy néz ki, hogy sikerült önöknek az, ami nagyon sok kultúrcsoportnak is a célja, átadni a következő generációknak mindazt, amit az őseinktől örököltünk.
1: Nyilván is célunk is az, hogy tanítsuk is őket. Volt most egy népművészeti tábor az olvasókör szervezésében. Az egyik nap az volt a délutáni program, hogy lehoztuk a mosópadokat, a mosófát, és megmutattuk a 10-12 éves gyermekeknek, hogy ez régen, hogy milyen munka volt ez, és nyilván el is mondtuk, be is mutattuk, ki is tudták próbálni. Bízom benne, hogy azért egy páran fogékonyak lesznek rá, és megragadják majd az alkalmat, és amikor megnőnek, már 10 évesek lesznek, akkor beállnak majd a sorba, és eljönnek mosni egy picit megmutatni, hogy milyen volt ez a régi hagyomány, és megpróbálták, bízom benne, hogy jövőre lehet, hogy majd beállnak a sorba. És mosóruhába jönnek, és mosnak majd.
2: Pavkovics Gábor, Mohács város polgármestere gyakran szokta mondani, hogy Mohács a nemzetiségek fővárosa. Egy nagyon életteli közösségről beszélhetünk, ugyanis majdnem minden hétvégén történik valami itt Mohácson, és ebből oroszlán részét kiveszi a Mohácsi Sokacok olvasóköre is.
1: Igen, hála Istennek itt a nemzetiségek egymás mellett élése az nagyon kiváló és példamutató, mert úgy gondolom, hogy bár melyik rendezvény nagyon populáris és látogatott, lehet az a sokacoké, lehet az a németeké, lehet az a szerbeké, a magyaroké, a romáké, és tényleg minden hétvégén történik valami. Nyilván most ennek a rendezvénynek a mai nap éjszakáján vége van, a jövő héten már aratónap van a Mohácsi Polgárok Olvasóköre szervezésében, utána a német önkormányzat szervezésében a halászléfőző, utána ismét Mohácsi Sokackör, Babfőző Fesztivál, utána a városi rendezvény, a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folyamatosan történnek a dolgok, mindegy, hogy melyik nemzetiség szervezi, úgy gondolom, hogy Mohács ebben példamutató.
2: Nagyon jó volt látni azt, hogy mennyi pici, apró táncos volt a színpadon, és ez köszönhető annak, hogy Jankovics Beáta már több mint 20 éve foglalkozik ezekkel a gyerekekkel.
3: Több mint 20 éve kezdtem el foglalkozni, már akkor 3 éves kortól gyermekekkel, azóta már egy generáció ki is repült, de hála Istennek van folyamatosan utánpótlás, hogy per pillanat 4 korosztályban dolgozom, az óvodásokat különvéve a 3-4 évesek, és a kicsit nagyobb óvodások, majd a kisiskolások, és végül az ifjúsági csoport. A legfiatalabbak azok most a 3 évesek, csetlőbotlók, de én azt gondolom, hogy a szülők és leginkább az én örömömre nagyon ügyesen előadták azt, amit az egész tanévben gyakoroltunk.
2: Óriási energiákat kell mozgósítani, nagyon sokat kell dolgozni, odafigyelni ezekre a picikre, van-e segítség?
3: Igen, a saját nővérem ettől a tanévtől segít a nagyon kicsiknél, ugye ott egy személlyel nem lehet csodát csinálni, ott kell segíteni a kört kihúzni, ne adja Isten, folyik a nózia, kikísérni a mosdóba, szóval ott van mit tenni, és még a legjobb barátnőmet tudom mondani, aki mindig ott segít, ahol éppen szükség van. Ha egy ruhát kell felvarni, egy gyermeket megvigasztalni, bármi, mert ugye 70 gyereknél nem tudok mindenhol ott lenni egyszerre.
2: A Dunai Mosás az egy olyan rendezvény, amely valójában lezár egy időszakot, és következik a nyári szünet. Ezt csak azért mondom, mert nemrégiben lezárult egy tánctábor, ott is nagyon sok gyermek volt, az se lehetett könnyű.
3: 30 gyerekkel táboroztunk ezen a héten. Népművészeti tábor volt, tehát itt a gyerekek kipróbálhattak sok mindent, ami a horvátsokat, kultúrát illeti. Mohácson nem lehet elmenni a busójárás hagyománya mellett. Egyébként pont a tegnapi nap a Sokackör elnökének a segítségével lejöttünk a gyerekekkel a Dunára mosni. Ugyan nem népviseletbe, de kipróbálták, hogy amikor még nem volt mosógép, akkor ez hogy történt Mohácson.
2: Tetszett a gyerekeknek?
3: Igen, nagyon élvezték a jó hűvös víz, és ez az élmény, amit még talán sose láttak, sose próbáltak.
2: Mikor kezdődik újra a munka?
3: Hivatalosan nálam a tanév vége, azonban lesznek még fellépéseink a nyár folyamán. Pécsre megyünk augusztus hónapban, de jövő héten itt Mohácson a Magyar Olvasókör rendezvényen az aratónapon is fel fogunk lépni, mert minden nemzetiség itt várja és elvárja a többi nemzetiséget, hogy műsort adjon, hogy szerepeljem, és hogyha még adódik felkérés, akkor megpróbálunk neki eleget tenni, de egyébként szeptemberben fog a rendes munka folytatódni.

0: Hetedik alkalommal rendezték meg július 6-a és 10-e között az országos román hagyományőrző és néptánctábort Gyulán, amelyben a magyarországi románok országos önkormányzata által fenntartott általános iskolákban tanuló diákok vettek részt. A tábor gála műsorral zárult. A hangsúly a néptáncon, a népdalokon volt. Elődeinktől kapott kulturális örökségünk továbbadása a következő nemzedéknek fontos kötelességünk, mondta Kozma György, az országos román önkormányzat elnöke, a tábor szervezője, akit Bauer Ádám kérdezett.
1: Ebbe a táborba a három különböző tájegység táncait oktatjuk. A kétegyházit, az elekit és a mékeréki táncokat. Én úgy gondolom, hogy ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a gyerekek testközelből élhessék és tanulhassák a román táncokat. Ezért is szervezünk több tábort, mert én úgy látom, hogy a gyerekek ezt igénylik. Egyrészt azért, hogy megismerjék, jobban megismerjék a román néphagyományokat, és igénylik azért is, hogy közösségben legyenek. Ez mind a két dolog nagyon előremutató és nagyon jó dolog is, melyre nem mondhattunk nemet, sőt, igenis felelősségünk nekünk megteremteni ehhez a lehetőségeket. Mindezt azért is, mert így a gyermekek románsághoz való kötődése, az identitásuk erősödése is itt úgymond realizálódni tud, illetve hozzá tudunk járulni, mi szervezünk ahhoz, hogy a gyermekek román identitása erősödjön, a románsághoz való tartozásuk, a román érzetük megerősödjön.

0: Tánc után muzsika. A sváb fúvós zene ma is fontos része a magyarországi német közösségek életének. Továbbadásában pedig egyre nagyobb szerepet kapnak a fiatalok. A Hello Verisvár rendezvényen Kozek Balázzsal, a vörösvári Minis Ramli zenekar vezetőjével és a csapat fiatal muzsikusaival beszélgetett Selmeci Márta kolléganőm.
1: Nagy dolog nekünk, hogy a Vörösvár legfiatalabb zenekarát meghívták erre a vörösvári zenész találkozóra, mint a legfiatalabb vörösvári zenekart, a Minis Ramli zenekart. Ez a zenekar a zeneiskolán belül működik, mint kamarazene, és itt, ha jól tudom, akkor Magyarországon az egyedül és az elsők vagyunk, aki zeneiskolán belül német nemzetiségi zenét oktathat, és tartunk is zeneórákat. Heti rendszerességgel másfél órát szoktunk próbálni, nagyon ügyesek a gyerekek, próbálnak, gyakorolnak, mindig van kedvenc számuk, amit előre meghallgatnak, és azt meg is próbáljuk tanulni. És ez egy külön motiváció már nekem is, hogy ők mit szeretnének, én akkor azt megírom nekik kottába, az ő nehézségi szintjükön, hogy minél előbb meg tudják tanulni, majd utána továbbfejlesztjük. Úgyhogy ha jól számolom, akkor 16-17 rövid kis nótát, polkákat, keringőket, csak kicsi részleteket tanultunk meg, és azokat fogjuk majd előadni. Ennek a zenekarnak ez a negyedik vagy az ötödik fellépése, és akkor mindjárt egy ilyen óriás.

0: Halóver is vár rendezvényen, a vörösvári Minis Ramli zenekar fiatal tagjaival is beszélgettünk.
1: Suk Tamás vagyok, 4 éve trombitálok, és azért jöttem a zenekarba, mert kaptam egy meghívást, és felmerült az ötlet, hogy zenekarban jobb lenne, mint szólóba mindig, és eleinte gitáron szerettem volna elkezdeni zenélni, de mivel 2 év után még mindig nem volt ott hely, ezért jöttem át trombitára, amit eleinte csak azért választottam, mert apukám régen nagyon szeretett volna trombitálni, csak a szülei nem iratták be, de utána nagyon megtetszett már az első órától kezdve, és azóta játszok.
2: Én Szemekén Mátyás László vagyok, dobon játszok, és úgy kerültem ide, hogy trombitáltam, és akkor szolfés alapvizsgát letettem, és eleinte trombitán játszottam, viszont idén jött egy új dobtanár, és dobon játszok.
3: A fiatal generációban nagyon sokan hallgatnak popot. Miért választottátok mégis a német zenét?
4: Nagyon szerettem valami zenekarba jönni, meg nekem tetszik ez a német zene.
5: Nagyon szeretek én is trombitálni, és szerettem volna zenekarba jönni.
6: És Spamberger Márton, mégis 5 éve játszok tenorkürtön.
5: Apukám is trombitált.
1: A német zenét a nagymamámnak a húga mutatta nekem, és ő szokta játszani, amikor nála vagyok.
7: Nagyon érdekelt az, hogy többen játszunk. Szeretem a német zenét, meg a stílusát.
3: Miket fogtok ma játszani?
6: A Fliegerliedet, a Langkrumpolkát, Strózsákot.
3: Van egy olyan, ami úgy általában a közönség kedvence?
6: A Fliegerlied.
3: Hogyan fognak kinézni az elkövetkező hónapok? Tehát most jön a nyári szünet.
8: Szeptembertől ugyanígy folytatjuk, ugyanígy már vannak ötleteim, hogy miket fogunk megtanulni a következő tanévbe. Természetesen nehezítem a repertoárt, bővítjük is a repertoárt, de már nehezebbek is, hogy fejlődjenek. Eddig mindig úgy csináltam, hogy rövid kis dalokat vagy dalrészleteket leegyszerűsítettem, hogy tanuljanak közösen zenélni, vagy egyáltalán a hangszert kezelni. Ha így hagyom a repertoár nehézségi szintjét, akkor nem fognak fejlődni, nekem nem az a célom, hogy minél jobb zenészek és minél érettebb felnőttek legyenek, és azért gondoltam, hogy akkor minden tanévben nehezítem a repertoárt, és talán többet is tanulunk meg minden évben, ahogy belejönnek a fiúk, és ahogy összeérnek, és ahogy a hangszerkezelésük bírja. Mennyiségben és minőségben is kell fejlődni. Egy magyarországi német zenekarnak nem is az, hogy a bálig vagy egy esküvőig el kell jutni a repertoárral, de azért egy jó egy-másfél órás koncertet tudni kell, ma is egy 45 percet kell zenélnünk, úgyhogy azért az már kihívás.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a két Sopronyban rendezett szlovák kutatótáborról, a magyar és szerb alkotók Krúg 360 művésztelepéről, a mohácsi dunai mosás Sokac rendezvényről, az országos román hagyományőrző és néptánctáborról, valamint a pilisvörösvári sváb fúvós zenei fesztiválról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Világítsd meg lelkemet, Hattinger Klebaskó Gábor ruszin költő verse. Ó, világítsd meg lelkemet, te fény, aki ébredsz, egy világot árasztasz el. Legyek egyszerű, mint az a kavics, mely melegségében is épp oly kemény. Melegíts, ha jajgat is Jeremiás, mert jó volt unalmas könyvet olvasni, és hinni az ítélet kegyelmében. Élni a fényedben, az valami más. Nekem jó volt hazatérni New Yorkból, és szép volt látni az Alpok csúcsait, barangolni az erdős Kárpátokban, felét fohászkodni teli torokból. Fényedben talán megöregszem mégis, remegő kézzel írva emlékeim. Távol, hol csak a szél s az erdő ismer, fényed melegében nekem jó lesz.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.